Nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzetet.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Madrid FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Veszélyben a halállomány az extrém hőség miatt, jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet. Még idén kiírják a közbeszerzést a HÉV járműflotta megújítására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A tartós aszály és az extrém hőség miatt válságos helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, így a termelők éjjel-nappal a halállomány megmentéséért küzdenek. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet figyelmeztet, hogy a károk enyhítése és az ágazat túlélése érdekében azonnali összehangolt vízmegtartási intézkedésekre van szükség. Az apadó, sekélyedő és egyre melegebb tavakban rohamosan csökken az oxigénszint, ami folyamatos veszélyt jelent a halállományra. A legsúlyosabb helyzetben lehalászást hajtanak végre, és a kiürített tavak vizét a még megmenthető medrekbe szivattyúzzák át, stabilizálva az ottani vízszintet. A hazai halastavak mintegy 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet is képesek megtartani, aminek a klímavédelemben és a vízhiány enyhítésében egyaránt óriási szerepe van. Az extrém hőség miatt jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet, pánikvásárlásra azonban semmi ok. A hazai üzletek ellátása folyamatos és biztosított, írja az Infostart. Az ország több mint 30 ezer élelmiszerüzletében zökkenőmentes az utánpótlás, ráadásul a hazai csapvíz is kiváló minőségű és folyamatosan rendelkezésre áll. A megnövekedett forgalmat és a gyorsan kiürülő polcokat leginkább az okozza, hogy a vásárlók a kánikulát elkerülve ritkábban mozdulnak ki, így egyszerre nagyobb mennyiségű italt szereznek be. A kereskedelmi szektor emellett az energiaügyi tárca kérésére komoly takarékossági lépéseket vezetett be, és számos helyen kikapcsolták az üdítőitalok hűtőit. Még idén kiírják a közbeszerzést a HÉV járműflotta megújítására, de az első szerelvények csak 2030-ban érkezhetnek. Uniós forrásból 42 új motorvonatot vásárolnak a szentendrei, a ráckevei és a csepeli vonalra. Az új járművek akadálymentesek és légkondicionáltak lesznek, valamint gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést ígérnek. A fejlesztés célja, hogy a HÉV valódi alternatívát kínáljon az autózással szemben, a főváros és az agglomeráció között, ezzel mérsékelve a Budapest közúti forgalmat. Az elektromos autó kötelező biztosításának fél éves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal. A hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés az egyik legnagyobb online biztosítás közvetítő szerint. Adataik alapján a villanyautó piac erősödését a vállalkozások húzzák. Az idén júniusban a cégek által kötött kötelező biztosítások közel 10%-a már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibridekkel együtt pedig a részesedés meghaladta 17%-ot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3% volt június végén.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan zápor, zivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Pazar péntek reggel, augusztus 7-én 6 óra múlt 4 perccel. Itt a péntek, örüljünk neki még akkor is, ha elvileg holnap is melózni kell, mert elvileg nem sikerült elhalasztani. Így vagy úgy nyomjuk meg, köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartsa velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Pazar péntek reggelte ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 12 perccel augusztus 7-én. Mielőtt még belevágnánk bármibe, lássuk meg mai időjárásunkat, és az a helyzet, hogy már most borzalmasan retek meleg van. 26 fok van itt Szekszárdon. Én nem tudom, hogy ez hogy sikerült, hogy alakult így, de nagyon-nagyon beszorult a hőség. És hát igen, nem szabadulunk. 35-36 fok lesz majd a maximum. Most még, hogy borús az égbolt, de aztán majd eltűnnek a felhők, és a napsütés veszi át a stafétát tőlük, úgyhogy marad a kánikula, az már egyszer biztos. Annyi lehet még könnyebbség ma, hogy elméletileg dél környékén kicsikét megélénkül a szél, de azon túl igazából nem bízhatunk semmiben, az UV-sugárzás továbbra is magas lesz, úgyhogy ma is lengeruha, a divattippünk szalmakalappal és napszemüveggel, mert az elkél. Majd nézzünk rá gyorsan az orvosmeteorológiára. Egy hideg front érkezik állítólag, de az ország nagy részén még marad a kánikula, illetve a forróság emiatt keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, szédülés, rosszul lét, légzési nehézségek, fejfájás és migrén egyaránt jelentkezhet, nő a stroke és infarktus előfordulásának valószínűsége, és a trópus éjszakák miatt romlik az alvásminőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Az érkező hideg front miatt ugyanakkor elvileg lesz valami, nem tudom, hogy mikor, meg hol, de felerősödhetnek a fejfájásos és a görcsös panaszok, szóval lehet, hogy hideget nem érzünk majd, de a hatását érezzük például a görcsös fejfájásban. No, és akkor lássuk a világot. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy mától nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre. A Facebook posztja szerint azt írja, hogy közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Köszönjük Magyarország! Hát igazán nincs mit. Ez volt a legkevesebb, amit tehettünk. Emellett pedig a héten zajlott Győrben a maraton világbajnokságra történő kvalifikációs verseny, melynek részleteiről Jámborné Inger Nikoletta, a szexádi kajakkenu ese edzője számol be. Ha minden igaz, és a program is úgy kívánja. Na hát majd mindjárt kiderül.
1: Nagyon izgalmas 3 napon vagyunk túl, hétfőtől szerdáig zajlott Győrben a maraton világbajnokságra történik kvalifikációs verseny, ami ugye Argentinában kerül megrendezésre az idén a világbajnokság október 22 és 25 között, és hát tényleg erre a versenyre már a legprofibbak, a legjobb egységek neveztek és jöttek el, hiszen hetek óta, sőt hát hónapok óta készülnek erre a sportolók. Extrém időjárási körülmények voltak, hát 40 fokos melegbe kellett versenyezni, és ugye itt a távok az 18-21-30 kilométer között mozogtak, korosztálytól függően. 4 illetve 6 futószakasz között változott, hogy kinek mit kellett teljesíteni. Az ifjúsági férfi korosztályban Görbe Dávid egyéniben a rövid körön és a klasszikus hosszú körön is egyaránt a 3. helyen tudott végezni. Dávidról annyit kell tudni, hogy serdülő korosztályú versenyző, mégis ugye most az idősebbek ifik között állt rajthoz, rendkívül profin és nagyon-nagyon jól versenyzett. A 3. hely az nem volt elegendő ahhoz, hogy kvalifikálja magát a világbajnokságra. Páros számban ő az idén már Európa bajnok lesz, és az utés párjával, Tóth Domonkossal a 3. napon viszont győzedelmeskedni tudtak, úgyhogy ezzel Dávid is megváltotta a jegyét Argentínában. Jámbor Lotti 3 számban állt rajthoz, mind a 3-at behúzta, egy mester 3-ast hozott össze a Lotti, mind a 3 számban aranyat nyert. Rendkívül jól versenyzett, nagyon profin, nagyon jól látott a pályán, tényleg hatalmas erőfeszítés kellett ezeket a távokat letudni, úgyhogy a Lotti 3 számban is ott lesz Argentínában a világbajnokságon, 2 egyéni számban, illetve páros társával, a győri Zacskó Pankával fog még párosban is rajthoz állni.
0: Na hát akkor gratulálunk innen is. Állj, tapsom továbbra sincsen, ez hogy lehetséges? Hol vagyunk? De, van, jó. Hát ez már csak ilyen. Gratulálunk és köszönjük Jámborné Inger Nikolettának, hogy elmondta nekünk a részleteket. Nagyjából ennyi fért bele, úgyhogy kezdjük meg az ünneplésünket. A névnaposokkal folytatjuk majd, de előtte zenélünk, maradjon velünk. Antrit reggel!

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk csak. Augusztus 7-e van, ami azt jelenti, hogy ma Ibolya ünnepelhet. Így is van. Az Ibolya magyar névalkotás a hasonló virágnévből. Ez a latin viola szóból származik, amelynek régi magyar alakváltozata az Ivola volt, az Ibolya szó pedig ebből fejlődött ki. Hát akkor sok-sok boldogságot Ibolyának, Albertnek és Ulriknak szintén zenélünk ajándékgyalánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Jó reggelt, 6.31-kor ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát augusztus 7-e szülöttei, például olyan híres neves emberek, mint Ecsedi Báthori Erzsébet, hát alakját rémséges és kegyetlen tettek legendái övezik, amelyek mára úgy váltak világszerte ismerté, mint a vámpírszerű borzalmak egyik jelképe, próbálták egyébként rehabilitálni, de azért ma is inkább ezek a különféle történetek jutnak eszünkbe, hogyha meghalljuk a nevét. Aztán Füsti Molnár Éva Jászai Maridíjas magyar színésznő, a mai napszülötte még Bruce Dickinson brit énekessel, ugye az Iron Maidenből lehet ismerős, vagy David Duchovny amerikai színésszel egyetemben, és bár állítólag csecsemőként néztem az X-aktákat, nyilván nem emlékszem rá, de a Kalifornia című sorozat elég nagy hatással volt rám, sajnos, vagy épp szerencsére, majd elválik egyszer talán. Aztán ma ünnepel Jimmy Jimbo Wells, amerikai internetes vállalkozó, a Wikipédia alapítója, és Charlize Theron Oscar és Golden Globe díjas dél-afrikai születésű amerikai színésznő szintén. Úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, aki ma ünnepel, zenélünk ajándékgyanánt, aztán felcsapjuk a kalendáriumot. Ne menjen sehova!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Finom ízek, szuper árak, csak a CBA-ban. Vöröshagyma 145, dinnye 199 forint per kilogramm, tenai étolaj 699 forint, aranyfálcán sör 5+1 pakban 1345, traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 6-ától 9-ig érvényes. Minőség, amire számíthatsz, árak, amiket imádni fogsz. CBA.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
3: Csúcs technológia Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

Bazar péntek reggel 6:41-kor augusztus 7-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot. Ahogyan ígértem, 1888-ban e napon Theophilus van Kannel szabadalmaztatta a forgóajtót. Hát nem tudom, hogy ön hogy volt vele, de amikor először találkoztam olyannal, akkor elég para volt. Aztán amikor önműködő forgóajtóval találtam szemben magam, hát nem volt egyszerű annyira bízni a technológiában, de leküzdöttem. Azóta nincs bajom velük. Aztán 1944-ben a Harvard Egyetemen elkészítik a Harvard Mark I néven ismerté vált IBM Automatic Sequence Controlled Calculator elektromechanikus programvezérelt számítógépet. Hát azért hoztam, mert fontos. Aztán 1947-ben a Kon-Tiki tutajon közel 8000 kilométert megtevő 101 napos utazás után Thor Heyerdahl társaival megérkezett a polinéziai Raroya Coral szigetre, melyel így bizonyítást nyert, hogy az ókorban

0: 5 percig tartott, azóta pedig filmek is készültek az eseményről. Ajánlom őket, a legutóbbinak egyszerűen azt hiszem, hogy Kötéltánc a címe, és egészen izgalmas. Na ennyit nagy, nem, a legfontosabbat majdnem elfelejtettem, hát ma van a Nemzetközi Sörnap. Ez nagyon fontos. Jó, úgyhogy kocincsunk akár egy alkoholmentes sörrel is ma. Ennyit nagyjából a múltról, horoszkóppal folytatjuk, de előbb még zenélünk, maradjon velünk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel, 10 perc múlva pedig 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Az oroszlán szereti a vezetői pozíciót, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor legalább azt, ha önállóan dönthet és cselekedhet. Ehhez azonban legalább a kötelező feladatokkal el kell készülnie. Minél odaadóbbnak mutatkozik most, annál inkább esélyes, hogy előbb-utóbb tényleg vezéré váljon. Ha úgy érzi, hogy ehhez még a szaktudását is fejlesztenie kellene, akkor vágjon bele most. A szűznek most sem ideje, sem energiája nincs olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek nem a munkájával kapcsolatosak, vagy nem térülnek meg rövid időn belül. Sajnos ennek a sietségnek eshet áldozatául néhány elve vagy terve is akár. Azért arra vigyázzon, hogy semmit se dobjon sutba örökre. Valamilyen számonkérésre kerülhet sor a mérleg mai napjában, akár azért, mert egy múltbeli tettéért kell felelnie, akár a mai nap teljesítményét vagy hozzáállását ellenőrizhetik, vagy tesztelheti a főnöksége, vagy a hatóságok. Jól teszi, ha betart minden előírást. A Skorpiónak rengeteg a teendője, mint azt már megszokta az elmúlt napokban. Ez persze egyben azt is jelenti, hogy egyre inkább megbíznak önben, nő a jelentősége és az élet célja is új irányokba, új utakra terelhetik önt. A nagy tervek most egészen kézzel foghatóvá válnak, egy régi álma is valóra válhat. Lehetséges, hogy az ölébe pottyan a lehetőség, de az sem baj, ha tenni is képes érte. Vannak, akik el akarják hitetni a nyilassal, hogy lehetetlen dolgokra vállalkozott, hogy túl nagy a kabát, amit viselni akar. Ne higgyen nekik, ugyanakkor tényleg túlságosan agyonizgulhatja magát, tehát érdemes lenne az önmagában való hitét is növelnie. A bak általában szeret racionális módon megfontoltan dönteni, ám a mai napon felmerülő problémákra az ösztönei súgják meg a helyes választ, ezért annak az ötletének engedjen, ami elsőre szinte zsigerből jön fel a gondolataiban. A rágódással, az időhúzással csak megnehezíteni a saját dolgát. Így készüljön tehát, a vízöntővel folytatjuk, csak előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!
1: Ez az Antrics reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: Ez az Antrics, 4 perc múlva 7 óra lesz augusztus 7-én, pénteken, folytassuk gyorsan a horoszkópot. A vízöntő egyre biztosabb a dolgában, és az út, amiről régen talán még álmodni sem mert volna, egyre inkább kikristályosodik lelki szemei előtt. A legfontosabb ehhez az, hogy a vagánysága, a kezdeményező készsége semmiképpen ne hagyja el. A halak szerelmi életére ráférne már egy kis frissítés, ha régen került már sor romantikára, akkor itt az ideje, hogy elutazzanak végre, lehetőleg kettesben vagy közelben egy babysitterrel. Ha kicsi gyermekeik vannak is, nem lehet mindig az ő igényeikkel törődniük. Van valaki a kos körül, aki szeretne közelebb kerülni hozzá. A kérdés csak az, hogy ön ezt képes-e meglátni. A vonzereje most teljes gőzerővel működik, önnek csak az a dolga, hogy nyitott szemmel járjon, és a számtalan hódoló közül kiszúrja azt az egyetlent, aki az ön figyelmére is számot tarthat. Ha a bika valamilyen magánéleti válságba került, akkor nagyon el kell gondolkodnia a saját szerepén is e téren. Nagyon valószínű ugyanis, hogy a hiba az ön készülékében van. A gyengétség hiánya általában nem jellemző ok önnél, de most még ez a lehetőség is előfordulhat. Gondolkozzon el a múltbeli szerepén, és változtasson a hozzáállásán még ma. Az ikrek közelében élők vasakaratot igényelnek tőle, ugyanakkor ön, aki eddig a megbízhatóság szobra, a család tartó oszlopa volt, mintha kezdene inkább hajlékony, változékony lenni. Ne is ámítsa magát, unja már ezt a sablonos szerepet. Az ön változása azonban másból is előnyös tulajdonságokat csalhat elő. A rák hozott egy komoly döntést, és bár mások szemében ez megalkuvásnak, kibúvónak vagy akár lustaságnak is tűnhet, az igazság az, hogy ez volt az egyetlen és helyes lépés az ön részéről. Mások esetében persze minden másként lehetett volna, de ön nem is dönthet a másoknak szabott sablonok szerint. No hát akkor így készüljön. Mára jó szerencsét, óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik majd Vali és a napi ötös tagjai, és mivel ma van a nemzetközi sörnap, nyilván azt kérdezzük, hogy mi a legextrémebb sör, amit kóstoltak valaha is. Péntek is van, meleg is van, miért ne? Na ugye, a hírek után kezdünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetés hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Megnyílt az Auchan! Ünnepelj velünk! Szupernyitási akciók, 10%-os kupon és új kávézóvár a megújult áruházban. Ráadásul a lepke orhide a bizalomkártyával most 1899 forint helyett 47% kedvezménnyel csak 999 forint. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
6: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
7: Haló!
8: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szévédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
11: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Megkezdődtek a magyar érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk. Megtartott első ülését a Roma Kulturális Fórum. Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Születésnapi programokkal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek közt látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal, bábszínházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állatkert történeti sétán, valamint két vezetett biodom sétán is részt lehet venni. Élelmiszer áruházat építenek annak a hangárnak a helyére, amely a volt kormányfő Silvio Berlusconi csaknem 25 ezer darabos műgyűjteményét őrizte. Egyelőre nem tudni, hová kerül a kétes értékű kollekció, jelentett egy milánói napilap. A csaknem 25 ezer darabos gyűjtemény festmények, szobrok és más műtárgyak értékét 20 millió euróra, azaz mintegy 7 milliárd forintra becsülik. Csendéletek, történelmi és vallási témájú képek, portrék, remek művek másolatai is vannak közöttük. Több mint 632 ezer utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis három nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, az országos esőre pedig egyáltalán nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 30-39 fok között alakul, délen tart ki legtovább a meleg.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Pompás péntek reggelte ez az Antrit reggel, augusztus 7-én 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk Vali. Jó reggelt!
5: Jó reggelt, hello Dávid!
4: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünk, tudja azt a műsorelemünk, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy mi volt a legextrémebb sör, amit valaha kóstoltak. Mindjárt kezdünk, nem menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, 7 óra múlt 13 perccel augusztus 7-én pénteken, és akkor megkezdhetjük mai napi ötösünket, ugye azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma arra érdeklődünk, hogy mi a legextrémebb sör, amit valaha kóstoltak, hiszen ma van a nemzetközi sörnap, Pali.
1: Egyszer egy kézműves sört Pestán, nem emlékszem rá, finom volt, ilyen nagyon egyedi, lehet, hogy ilyen meggyes volt, vagy nem is tudom, milyen jó volt, de hogy most milyen márkája volt, hogy alapvetően nem vagyok egy sörös típus, úgyhogy így, de ez a te témád, Dávid, nem az enyém. Hát nem nagyon tudok nyilatkozni sör, de ezeket a gyümölcsösöket szeretem egyébként, a citromosat.
0: Meg azokat, azt a sört, ami egy kicsit már megdöglött.
1: Azt is, ami még mindig ott áll a hűtőmbe. Azt már nem fogom meginni,
0: szerintem.
1: Azt már nem fogom.
0: No, kezdjük akkor meg, hát ha Erzsébetnek van valami.
1: Erzsébet szeret főzni, akár a családnak, akár a barátoknak.
0: Na, hallgassuk.
2: Én nem vagyok sörivó, úgyhogy nem tudok ilyen szinten nyilatkozni, de hát ezek az uborkás sörök nálam azért azt hiszem kivernék a biztosítékot. Én, mint nő, ezeket az inkább női változatokat kedvelem, a mecsört, vagy a citromsört, citromos sört. Azt hiszem, hogy a világ olyan irányba megy ezen a téren is, mint ami nálam például a fagylaltnál is kiveri a biztosítékot, amikor csilis fagylaltot, meg ilyen uborkás, kovászos uborkás fagylaltot, és hát ugyanez a söröknél is. Én úgy gondolom, hogy ez az én értékítéletemben nem fér bele, de hát mindenkinek jó étvágyat, meg kellemes időtöltést hozzá.
1: Tehát a Erzsébetnél sör, az sör legyen, semmi extra.
0: Hát vagy valami ízesített.
1: Vagy valami ízesített, igen.
0: Pedig a kovászos uborkás fagylaltot nagyon-nagyon megkóstolnám, kovászos uborkás sört ittam már.
1: Igen, és milyen?
0: Jó.
1: Hát jó, de ott eleve azért úgy passzol, nem ez a kovász, meg hát komló, és akkor erjedés, meg nem mindegy.
0: Hát ízben, most ízben. A kovászos uborkának ugye van egy íze, te megiszod a kovászos uborka
1: levét. Megiszom, igen.
0: Azt kép, őrzs bele legközelebb a sörödbe, nem kapod ugyanazt, mint annál a sörnél.
1: De hogy hasonlítani fog rá.
0: Persze. Uh-huh. És most, de jó. Most gondolod, egy kicsit savanykás, ugye, friss, jó, hűsítő.
1: Igen, meg talán elveszi azt a keserűségét, mert nekem ugye mindig az volt így a problémám a sörrel, hogy nagyon keserű. És akkor tudom, vannak a búzasörök, ami azt mondják, hogy nem annyira keserű.
0: Hát azok nem.
1: Azok nem. Pedig azt mondja, de az a lényeg a sörnek a keserűség?
0: Nem, ez nem megint olyan dolog, hogy nem. Attól függ, hogy melyik, a világ melyik táján jár szépenségem. Például a bajor sörök, azok kifejezetten édesek.
1: Ó.
0: Na. Legalábbis nekem. Nem is szeretem őket. No, köszönjük Erzsébetnek, folytassuk Bandival.
1: Badi több gyermekes apuka, aki sokat teker már, mint a bringáját, fontosnak tartja az egészséges életmódot, és tesz is érte.
0: Na, hallgassuk.
3: Nem vagyok egy nagy sörös, de amikor Prágában voltunk, akkor megkérdettünk egy helyi idegenvezetőt, aki beszélt magyarul, és olyan kocsmákat kérdeztünk tőle, ahol a helyiek járnak, és azokba mentünk. Ilyen útlekú, meg ilyen nagyon, nagyon drága, átverős, lehúzós helyekre nem mentünk. És van a vár alatt azok a nem tudom milyen bentések, vagy nem tudom milyen szerzeteseknek a kocsmája, és ott megkóstoltunk mindenféle sört. Általában Prágában szerintem a sör az egyik legcsodálatosabb dolog, amit ott lehet találni. És mindegyiket megkóstoltuk, és ilyen nagyon finom barna söröket ittunk. Hát most tényleg nem voltak extrémek, meg nem volt benne semmi, csak az, hogy hideg volt, és nagyon magas volt az alkoholtartalma, és nagyon érdekes volt, hogy nem ütöttem meg a fejemet, és nem tudom, hogy miért, vagy azért, mert nem tudom, jól bírom az alkoholt, vagy azért, mert már nem emlékszem, hogy mi volt a következménye.
0: Várjál.
1: Ja, mert elvett a hangomat, igen. Biztos szerveznek ilyen sörtúrákat, nem? Ilyen, de hogy így nem csak, tehát ilyen nemzetközi szinten, tehát egy országokba így az ember elmegy, és akkor
0: képzeld, hogy országokon át.
1: Képzeld, és akkor mondjuk innen Belgát, Csehsört, aztán Írország, ilyen pubokba, és akkor micsoda jó kis túrákat lehetne csomagajánlatot így összeállítani.
0: Biztos vannak ilyenek.
1: Lehet. Egyébként miért a barna sör az, mert hogy itt láttam, ahogy reagáltál, az, de egyébként az mitől barna?
0: Most nem menjünk bele.
1: Rákeresek. De meg teljesen más az íze egyébként, mint a...
0: Másabb, persze. Más. Pörkölt maláttal van benne, mit tudom én. Testesebb egy picikét, mint a sima világos sör. Köszönjük Erzsébetnek és Bandinak is, folytatjuk, mert hárman vannak még. Maradjon velünk.
4: Ez az Andrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Snap. 7 óra múlt 23 perccel augusztus 7-én a pénteken. Ez az Antrit reggel, folytassuk a mai napi ötösünket, de már elmondták, hogy mi a legextrémebb sör, amit valaha kóstoltak, és folytassuk akkor Nagy Sasival.
1: Sasi 3 éve csatlakozott a Rotary klubhoz, most pedig új feladatban próbálja ki magát. Jó emberek között van, így jól érzi magát.
0: No, hallgassuk.
2: Hát igazán nem, ezt nem tudom megmondani, 40 éve vagyok teljesen abstinens, viszont egyszer Németországba vendégeskedtem, és ott egy ilyen sörfesztiválon részt vettem. Hát az egy olyan fantasztikus élmény volt nekem, mint egy abstinens embernek, hogy amikor ezek a szép népviseleti ruhába öltözött lányok ilyen 6-8 korsóval egy kezükbe kivitték a söröket, aminek ilyen jó habos volt a teteje is, hát az oldala meg látszott, hogy milyen párás, hogy milyen jó hideg sör, azt látni egy óriási élmény volt. Hát nem tudom, nekem olyan emlékeim maradtak abból az időből, amikor még megittam egy-egy pohár sört, hogy már akkor is keserű volt. Igazából nem tudom, de hát most akkora választék, ugye is bejöttek ezek a gyümölcsízű sörök, amit hát mindenki ihat, leginkább javaslom az autóvezetőknek, hogyha legurítanának ebben a nagy-nagy hőségbe, mégis egy sörízű italt, akkor válasszák azt, meg hát mindenkinek, aki az alkoholt nem szereti, de a sört igen, akkor valami jó, finom kis gyümölcssört igyon. Igazából nem is tudok mondani, lehet, hogy nem is volna szabad, nem tudok mondani sörmárkát, ami emlékezetes lenne részemre.
0: Na, köszönjük szépen.
1: Én is
0: szépen.
1: Láttam ilyen sörfesztiválokról videókat, és igen. Tényleg, hogy viszik, és látok, micsoda súlya lehet. Hát,
0: és azok nem fél literes, azok literes korsó.
1: Literes, és akkor egyik kezére felpakol, a másikba, és közben mosolyog, és igen. Olyan hát, lazán és vidáman, és viszi ki, és rakja le.
0: Gondolom, mennyi sör elfolyik ott.
1: Az biztos. Igen.
0: Nagy álmom, egyszer majd eljutok talán.
1: Egyébként pedig... A hangulatod biztos, hogy pluszban ott van, biztos. Így a sörök mellett.
0: Biztos. A gyümölcsös söröket, tehát akkor ezeket javasolja Sasi. Hát most az, hogy sörízű italnak nevezzük ezeket a nullafokos ízesített valamiket, hát szegény sörök megbántva érzik magukat.
1: Vagy csak próbáltak valami olyat összehozni, nem, hogy picit emlékezzessen, de...
0: Hát szerintem az sem.
1: Igaz sem, feltétlenül.
0: Sem sikerült. De vannak egyébként egészen iható alkoholmentes sörök. Szóval, hogyha valaki sört inne, de az alkoholt nem, akkor inkább az...
1: Talál magának.
0: Mint igen. Az ízesítetteket. Na de köszönjük szépen, ketten vannak, még zenélünk, és folytatjuk.
3: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: Jó reggelt, pontban a 7:30 augusztus 7-én pénteken, ez az Antrit reggel. Elérkeztünk a mai ötösünk utolsó etapjához. Ugye hárman már megosztották velünk, hogy mi volt a legextrémebb sör, amit valaha kóstoltak, hiszen van a nemzetközi sörnap, emiatt kérdezzük mindezt. Folytassuk gyorsan Anikóval.
1: Anikó vendéglátó szakoktató, akinek mindene a gasztronómia.
0: Na, hallgassuk, hogyha minden igaz.
2: Amra már maga az az extremitás, hogy egyáltalán sört ittam. Nem vagyok nagy sörfogyasztó, de vendéglátósként az ember mindent megkóstol, hogy képbe legyen. A klasszikus világos sörök kesernyés ízvilága sosem állt hozzám közel. Ennek ellenére imádom a látványát. Lenyűgöző, ahogy a jéghideg deres falu pohárban gyöngyözik az ital, és a tetején ott ül a tökéletes hab. Hihetetlenül gusztusos számomra. Ha mégis a legextrémebb sörélményemet kell felidéznem, akkor vissza kell mennem a tinédzser koromig. Ez az úgynevezett dízel volt, vagyis a barna sör és a kóla keveréke. A kóla édessége és a barna sör karamellás jegyei egészen megszeretették velem ezt a kombinációt. Szóval nálam a csúcs az, ha a sör kólával keveredik, ennél extrémebbre sosem volt szükségem.
1: Ezt még nem is hallottam.
0: Nem hallottam,
1: itt áll már ilyet? Mondjuk így most így valami dereng így a név kapcsán, de én azt hiszem, én nem kóstoltam.
0: Nagyon-nagyon menő
1: de
0: volt annak.
1: De az kimondottan barna sörrel van?
0: Hát most...
1: Mondják. Barna sör és kóla.
0: Persze. Aha. Most mi ittuk sima sörrel, de ez még akkor volt, amikor nem bírtuk meginni a sört, mert keserű volt,
1: és akkor bele.
0: Fölöntöttük kólával, azt akkor úgy mehetett. Meg mivel ittuk, még narancslével is ittuk, vagy szénsavas narancslével is ittuk.
1: Ó.
0: A sört, az is úgy működött, de ez még mondom, akkor volt, amikor keserű.
1: Amikor még.
0: De azért ígyunk, mert menő, meg nem tudom én.
1: Na, ez nem is tudtam róla.
0: De hát ma már nem bírnám meginni szerintem a dízelt, tehát ez valami jó. Csak belegondolok is. Az se jó. Köszönjük Anikónak is végül, de nem utolsó sorban. Következzék Ákos.
1: Ákos bár tudja, hogy nem jó, bármennyi gumicukrot meg tud enni, olyan, mint gombóc Artúr, csak a gumicukival.
0: Na, hallgassuk.
3: Hát volt egy pár. Voltam Prágában, nagyon finom kézműves meccsört kóstoltam. Most nemrég Törökországban egy pár orosz srác mutatta meg, hogy milyen íze van a sörnek, amikor belekeverünk egy pár centiliter gint. Az is elég érdekes tapasztalat volt. Talán ezek. Nagyon sokfélét kóstoltam, lehet, hogy nem is jut eszembe, pedig volt valami nagyon extrém.
1: Lehet, hogy Ákos közben is sört fogyasztott, miközben válaszolt a kérdéseinkre. Igen, azért így lehet keverni.
0: Ojoj.
1: Én azt hittem, hogy vodkát fog mondani.
0: Igen, hát az, annak az a neve, hogy sörka.
1: Ó, nem tudtam.
0: Ugye sör meg vodka. Uh-huh. Az kemény, az büntet. Az ital, az büntet. Ittam tekilás sört, az is büntet, de az máshogy, az nem volt finom. Mit mondott? Meccsör? Hát a meccsörben egyébként vannak nagyon-nagyon jó meccsörök. Uh-huh. Ma már itt a nagyüzemiben is akár lehet találni. Hiányoltam a kivis sört.
1: Olyan is van.
0: Olyat is ittam, az is katasztrófa volt. A sós savanyú sört, tehát a gózét, az is katasztrofális számomra. És a legextrémebb, meg már mindenki tudja, hogy a tárkonyos raguleves sör volt.
1: És ez létezik?
0: Persze. Ezt lehet rendelni. Igen. Az volt
1: na, hát akkor talán, egészségére mindenkinek.
0: Így van, kocintottunk itt a nemzetközi sörnapon. El is engedjük, de nyilván alkoholmentesen ittunk, mert hogy útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzés. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandós Zsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Ha
6: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
7: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán Szekszárd és Belteszék között továbbra is aszfaltoznak, így a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Az M60-as autópályán az M6-os autópálya irányában a 23-as és 18-es kilométer között felújítják a burkolatot, a belső és a leálló sávot zárták le. A 6-os főúton kaszálnak a 139-es és 142-es kilométer között, mindkét irányban útszükülettel kell számolni. A 63-as főúton Tolna külterületén, a 6-os főúti elágazástól egészen a Paks-Tengelic körforgalomig, Tengelic külterületéig mozgó terelés mellett kaszálnak, az 1-es és a 15-ös kilométer között, így az aktuális munkaterület mellett útszükületre kell készülni, és a 65-ös főúton két után útkarbantartási munkák miatt a 12-es és a 20-as kilométer között mindkét irányban útszükület várja az arra haladókat.
0: Köszi, Vali, akkor ezeken a szakaszokon legyen résen, ahogyan arra is figyeljen, hogy állítólag itt Szekszáron a Csokonai utcában alakult ki valamiféle dugó, úgyhogy ott lépésben lehet haladni, emellett pedig kint vannak a rendőrök, ott a Csap utcánál, tudja, ahol szoktak is, gondolom én, hogy igazoltatnak, úgyhogy jó munkát nekik innen is, és tartsa be a szabályokat, közlekedjen óvatosan, körültekintően, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítse, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk!
4: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antrik reggel, 3-4-8 lesz egy percen belül, augusztus 7-én pénteken. Ez az az időpont, amikor Vali beavat minket a titokba.
1: Hát szerintem ez volt a legmelegebb éjszaka napok óta. Meg hát, hogy ilyen 27 fok volt szerintem. Borzalmas. Egész éjszaka. Szerintem ezzel így tetőzött az utóbbi napok hősége, és hát nagyon-nagyon mondják, hogy jön a hidegfront, azért ne várjunk nagy csodát, vagy csak kicsit később fog ide érkezni hozzánk, mint általában szokott, mert hogy igaz, hogy csak 35 fokot jósolnak mára, mondjuk az előző napok 40 fokjához képest. Most még eléggé be van borulva, de majd olyan 10 órától elvileg felszakadozik a felhőzet, az UV-sugárzás továbbra is magas lesz, és elég erős lesz a szél. Úgyhogy lehet, hogy majd az hozza az erős északi szél, azt a leülés csapadék viszont nem lesz, pedig hát nagyon, nagyon kellene. Úgyhogy kicsit enyhül hétvégére is a kánikula, de nem kell megijedni, nem fogunk fázni. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak, szóval továbbra is marad a nyári idő ma is, és a hétvégén is.
0: Így van, sőt egészen jövő héten is 37 fokok lesznek, úgyhogy remek, hogy jön a hidegfront, egy napra talán megérkezik, igen, de akkor is 32-re hűl majd vissza, hogyha minden igaz. De cserébe érezzük majd a hatását, ami ugyebár lehet fejfájás, meg görcsös panasz is, úgyhogy remek, a szeles időben lehet még erősebb a fejfájásunk, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk, emellett pedig ugye marad a forróság, emiatt keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, szédülés, rosszul lét, légzési nehézségek, fejfájás és migrén egyaránt jelentkezhet, nő a stroke és az infarktus előfordulásának a valószínűsége szintén. Úgyhogy ne lepődjünk meg, ha ma megfájdul a fejünk, mert minden azt mondja, hogy meg kell fájdulnia a fejünknek. Divattippünk egyértelműen lenge, ruha, hát napszemüveggel és szalmakalappal, vigyázzon magára ma is. Valahogy csak-csak túl leszünk rajta, de az elképesztő, hogy már reggel 6 órakor 25-26
1: igen,
0: fok volt.
1: Most éjszaka egyáltalán nem hűlt le a levegő.
0: Most igen, is meleg van kint, és ráadásul ilyen
1: meleg,
0: nyomot,
1: meleg
0: ilyen,
1: szél fúj kint.
0: Nem tudom, hogy nem jó. Nagyon nem jó, úgyhogy ne menjen sehova, hogyha teheti. Ez talán ez a legjobb tipp, amit lehet adni. Maradjon velünk, mert hogy zenélünk, és összegezzük az óránkat.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 2 perc múlva lesz 8 óra, augusztus 7-én pénteken, ez az Antrit reggel. Összegezzük, hogy mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. A napi ötöstökét kérdeztük arról a nemzetközi sörnap kapcsán, hogy mi a legextrémebb sör, amit valaha kóstoltak.
1: Igen, söröztünk reggel. Hát volt itt minden kólával, az volt a dízel, igen. Ákos, melyiket is mondta? Ginnel.
0: Ginnel, meg a meggyes sör.
1: Hát meg azért most már nem az, amit Erzsébet is mondott, hogy nem csak az a klasszikus sör, hanem most már abban is, mint ahogy mindig szoktam mondani, a túrórudit sem hagyják békén, mert abból is aztán már mindenfélét kitalálnak, ahogyan sörből is. Nem tudom, biztos így kell a marketing, vagy kell az újdonság.
0: Mindig kell valami új. Az ember ráun.
1: Csak akkor elvesztíted azt a báját, hogy ez az eredeti, az az egy, ahogy volt, és akkor így. Jó.
0: Régen minden jobb.
1: Igen, ezt szoktam mondani. Igen. Úgyhogy söröztünk reggel.
0: Amint mit kísérleteznek itt össze-vissza? Hát, nem tudnak lenyugodni, hát üljenek le, aztán kész.
1: Igen, és mi kovászos uborkás, vagy melyik kovászos uborkás sör?
0: Tárkonyos raguleves sör, az a kedvencem. No, de kifutunk az időből, úgyhogy köszönjük a napi ötöstökének a mai, meg az egész heti közreműködésüket, a folytatásban pedig hihetetlen, vagy éppen hülye hírekkel folytatjuk, mert vannak bajok a fejekben, úgyhogy ha jönnek a hírek, aztán pedig kezdünk, ne menjen sehova.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Adományokat vár a szeretett szolgálat. 14. Leo novemberben Dél-Amerikába utazik. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretett Szolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretett Szolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. A Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt több mint 10 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll. A Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes, majdnem 2500 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Múlt hét kedden még 15 szállodahajó kényszerült várakozni a Duna-Magyarországi szakaszán. Petícióban kérik a romániai medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és az állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A kezdeményezők rámutatnak, a romániai barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni, szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatása az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan zápor, zivatar kialakulhat, nagyobb számban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30-35 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Pozitív péntek reggelet, augusztus 7-én 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Na és akkor most a következőkben hihetetlen vagy egyenesen hülye hírekkel folytatjuk, mert vannak bajok a fejekben, a világban. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
3: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antti, reggel 4:09 múlik el éppenséggel, most 1 perccel augusztus 7-én pénteken, és akkor beszélgessünk ilyen hihetetlen, vagy hát nem is tudom, egyenesen botor hírekről. Van valami? Vali, neked itt helyben mondjuk?
1: Így helyben? Mm-hmm. Nincs, csak nincs. Itt, amit böngésztünk a napokban, ez nagyon tetszik egyébként, hogy egy olasz nő a lottózóban hagyta az 1 millió eurót érő szelvényét, mire visszament, kidobták. A szeméttelepen megindult a keresése a szelvénynek. Hihetetlen egyébként. Egy olasz nő egy lottozomban hagyta ezt a bizonyos lottó szelvényt, mert azt hitte, hogy nem nyert, és otthon jött rá, hogy ezt rosszul gondolta, úgyhogy visszarohant a lottozóba, csak hogy addigra már a kukába került, és ezért nekiálltak ennek a keresésének. Bitonto település dél-apuliai, valahol Olaszországban, onnan származó nőnek a szelvényt ellenőrző gép azt írta, hogy a nyeremény nem fizethető ki, ezért a szelvényt ott is hagyta a lottózóban, de hogy ez valójában azt jelentette, hogy a nyeremény túl magas ahhoz, hogy közvetlenül ott helyben, a fogadóhelyen kifizessék, és mikor erre otthon ő rájött, és egy rokona figyelmeztette, hogy egyébként azokat a számokat húzták ki, amelyeket a nő minden alkalommal megjátszott, ez a 2-4-8-10-51, hogyha valaki esetleg ki szeretné próbálni, visszament a lottózóba, de hogy addigra már kidobták, és a kukás autó pedig elvitte a szemetet.
0: Igen, remek.
1: Aztán kérte a nő a hulladékgazdálkodási vállalat segítségét, hogy a szelvényt megtalálják, és a cégvezetője azt mondta, hogy sikerült rekonstruálni a hulladékútját a lottózótól, megtalálták a szemetes autót, hogy melyik területről vitt el a hulladékot, és az volt a szerencse, hogy a teherautó tartalmát még nem ürítették ki, mert hogy vasárnap volt, és egyébként ugye a rakomány már ugye egyébként is már a hulladék lerakóban végezte volna. Egyébként, és a teherautót egy speciális telepre kísérték, ott megkezdődött a keresés, hogy hát ha megtalálják, és a 2 napos keresés után végül egy alkalmazott sértetlenül megtalálta a millió szelvényt egy felhasított szemetes zsákban több megrángálódott szelvény között, úgyhogy a munkások úgy újjongtak, mint hogyha egyébként ők nyertek volna a lottót, a nyertes pedig örömében sírt, amikor a telefonon közölték vele a jó hírt. Viszont ez a keresési akció azonban nem volt ingyen, mert ugye ez egy külön költséget jelentett ugye a hulladékszállító cégnek, de hát megállapodtak nyilván egy ilyen összegű nyeremény után, hogy kifizeti a hölgy a költségeket a vállalatnak. Úgyhogy ezek után még a hulladékgazdálkodási cég is vettek, ők is a kollégái kaparos sorsjegyet, és azon is 50 eurót nyertek.
0: Na, azon 50 eurót nyertek. Na hát, amikor azt hinnénk, hogy minden elveszett oda.
1: És de oda amikor rájössz, minden. És amikor szegény, amikor rájön, hogy úristen, életem nyereményét rendelte meg, de kidobtam a kukába, és utána minden szállat megmozgatok, tényleg kukás autó.
0: És tényleg hihetetlen, hogy meg is lett. És tehát, hogy minden lett. Összeállt, hogy vasárnap volt, hogy még nem üdítették ki, hogy ott volt az autóban, hogy akkor neki voltak olyan kedvesek, neki álltak keresni. És igen. Így tovább, és itt tovább, és minden összeállt, és meg
1: lett. És meg lett. Hihetetlen. Na, de ez tényleg egy hihetetlen hír egyébként.
0: Na, hát ilyenekkel folytatjuk, hát ilyenekkel pont nem, de ostoba hírekkel mindenféleképpen folytatjuk. Majd előbb zenélünk, maradjon velünk.
2: A Pocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ez az Antti reggel, 4 perc múlva lesz 8:30 augusztus 7-én pénteken, folytatjuk a hihetetlen vagy hát ostoba hírek óránkat, és most utóbbi következik, mert hogy nem tudom, hogy Vali például neked mennyire van meg a Barbie
2: nem láttam.
1: Film.
2: Nem láttam.
1: 2023-ban.
2: Ez így tudom, hogy készült, és megvan meg, hogy kik a szereplők, de nem vettem rá magamat. Annyira nem érdekelt, hogy megnéztem volna.
1: Na, 2023-ban volt ugye a Barbie film, ugye igen, meg az Oppenheimer is, és akkor a Barbenheimer volt, ez volt a hype. A lényeg az, hogy az első filmért mind Margot Robbie, mind Ryan Gosling 12,5 millió dollár gázsit kapott a szerepért.
2: De 12, még egyszer?
1: 12,5 millió dollárt kapott a szerepekért. Nem az a lényeg, hanem hogy most a folytatásra úgy döntöttek, hogy nem 12,5 milliót, hanem 20 milliót kérnek fejenként. Plusz nyilván részesedést a bevételekből. Erre ugye a Warner Bros. Azt mondta ennek a CEO-ja, a David Zaslav, hogy hát nem biztos, hogy én ezt oda akarom nektek adni. És ez azért ostoba hír, mert hogy a film egyébként 1,5 milliárd dollár bevételt.
2: Az igen. De hogy vajon a második rész is biztos hozza majd azt, biztos, mert ez nem tudom, ilyen, nem tudom, te láttad?
1: Persze.
2: És milyen gagyi nagyon?
1: Nem.
2: Nem. Azt gondolná az ember, hogy ugye
1: azt gondolnám, én is
2: fel van építve.
1: Én nem vagyok akkora Barbie rajongó, mármint a filmre, hát a babáknak igen, sem, de a filmnek sem vagyok akkora rajongója, mint ami egyébként kialakult körülötte, de elismerem, ami jó benne. Na de, hogy most van a Warner legjövedelmezőbb címéről van szó. Ugye 1,5 milliárd dollár. Itt meg arról van szó, hogy 8 milliót, de 16 millióval kellene többet fizetni a színész a két főszereplődnek.
2: Hát majd biztos megengednek.
1: És azt mondják, hogy nem. Tehát, hogy ez azért ostobaság, szerintem. Nem? Adok egy halom pénzt, hogy te visszahozzál 10 halom pénzt.
2: És ugyanúgy a Ryan Gosling meg a Margot Robbie fogja játszani.
1: Hát ha elkészül egyáltalán. Ha elkészül. Most ugye ezzel az is probléma, hogy most akkor minden megállt. Úgyhogy ami nincs megegyezés, addig nem folytatódik semmi.
2: Hát pedig aztán igen, így nagyon nagy, nem tudom, vízhangja volt a filmnek, meg így lehetett, meg aztán a zenéjének is, ugye? Zenéjének is persze volt, úgyhogy hát azért talán le tudnak még egy bört húzni róla.
1: Hát most oké, de most nem az a lényeg, hanem hogy ott van.
2: Hogy nem reális az, hogy nem tudják elfogadni ezt az összeget, mert eleve már többet hoz
1: hát
2: a konyhára.
1: Egyértelmű. Tehát most, hogyha csak belegondol, most a filmektől eltekintünk, hogyha valaki, én azt mondom neked, Vali, hogy adjál nekem egy zsák pénzt, adok cserébe 10-et, akkor azt mondod, hogy nem kell az a 10 zsák, mert inkább azt az egy zsákon, arra inkább ráülök.
2: Igen. Vagy ez most csak direkt ilyen, ez is lehet, hogy ilyen marketing fogás,
1: hát
2: hogy írjanak.
1: Azt nem így szokták.
2: Lehet, hogy így akarják promotálni a filmet.
1: Azt nem így szokták.
2: Nem. Hát jó. Csak gondoltam, hogy hát, ha ez is valami figyelemfelhívás, vagy felkelt, és ez is megvan, tehát megvan.
1: Nem biztos,
2: rendezve,
1: hogy az egy nagyon jó figyelemfelhívás, hogy nem leállítjuk a projektet, mert nem fizetünk.
2: Tudja, lehet Hollywoodban bármi lehetséges.
1: Hát jó, bármi lehetséges. Minden esetre, hogyha ez így van, és azt gondolom, hogy így van, akkor ez nagy ostobaság.
2: Na, majd meg. És mikor ígérik egyébként?
1: Talán a legostobaság. Hát, nincsen semmi, Vali, hát most mondom, hogy leállt
2: minden.
1: Ja, még
2: leállt. Jó. Azt hiszem, hogy már így vannak esetleg.
1: Nincs semmi, hát leállt minden. Ilyen. Amíg nincs megegyezés a színészekkel, addig nincs semmi. Na, szerintem ez a legostobább hír egyébként, ami a héten világra került, úgyhogy ennél már csak hihetetlenebb hírekkel folytatjuk, majd maradjon velünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu vagy hívd a 30-253-39-64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra. Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: Ez az Antrics reggel 8.38 kora augusztus 7-én pénteken folytatjuk hihetetlen hírek óránkat, és most egy elképesztő hírrel érkeztünk. Van egy póló, amit egy hónapig nem kell mosni. Bizonyám, van egy cég, ami évek óta dolgozik olyan textilekkel, amelyek az átlagosnál jóval ritkábban kevesebbszer igénylik a hagyományos mosást, és most már alsónadrágtól ágyneműig igazából mindenük van, ami közvetlenül a bőrrel érintkezhet. Új fejlesztésük azonban felülmúlja az eddigieket. Van egy pólójuk, amit állítólag egy hónapig nem kell mosni.
1: Mondjuk ebben az időben azért kipróbálnám.
0: Ugye elsősorban az izzadságra gondolnak, a külső szennyezés attól még összekosszolja meg, akkor ki kell mosni. De a lényeg az, hogy van benne, egy különböző hatóanyagok vannak, vagy nem tudom én micsodák, alkotóanyagok, amelyeknek köszönhetően érik el, hogy friss maradjon a ruha. Például réz, ezüst, cink, arany, vulkáni hamu. És van a ruhában.
1: De ugye azt írja egyébként, a réz az első számú védekezés a bűzt okozó baktériumok ellen. Uh-huh. Az ezüst ugyanez a második számú védekezés. A cink rögtön a testszagot enyhíti. Az arany fokozza a többi anyag hatásosságát, és növeli az anyag tartóságát a későbbi mosások után. És vulkáni hamu természetes ásványai megkötik a nedvességet és a rossz szagokat.
0: Így van.
1: Húha, akkor lehet, hogy már alapból ennek a pólnak van egy illata.
0: Biztosan.
1: Ami így, de hát ez a kérdés, hogy kényelmes-e?
0: Nem ez a lényeg.
1: Nem az a lényeg, hanem az, hogy nem kell mosni.
0: Így van. Ugye a Kickstarteren kezdtek el támogatókat gyűjteni maguknak, és most már a héten elérte a 86 millió forintnak megfelelő dollárt. Tehát egy kicsikét túllépték azt, amit kértek. Igen. Egy póló egyébként 25 ezer forintba kerül.
1: Hát akkor még azt mondom, hogy jó, mondjuk egy ilyen sem feltétlenül megvenném, de hogy ha lenne repnézem, azért kíváncsiság azért.
0: De most gondolom, mekkora menőség, nem? Nyitod a szekrényt, és egy darab pólód van.
1: De hogy van, akkor biztos vannak különböző színekbe is.
0: Ez nem derül ki.
1: Ez nem derül ki. Mert akkor az ugye elég unalmas lehet, hogy mindig csak ugyanazt a színt használják, de hogy ez megéri ezt, hogy de, tudod, nem is az, hogy nem lesz bős, hanem a tudat, hogy most ugyanazt a ruhát is, hogy nem mosom ki egy hónapig, szerintem az engem jobban zavarna, vagy téged nem. De nem is az, hogy nem kell, hanem de hát mégiscsak rajtam volt. És akkor az így kelt az emberben, legalábbis bennem egy olyan érzetet, hogy hát úgy mit tudom én, úgy hát, nem hát, szívesen.
0: A másik ruha is rajtad volt, mielőtt tehát az, hogy kimostad, attól még rajtad volt.
1: Igen, de hogy csak ez csak a kis agyunk mondja azt, hogy hát ha ki van mosva, akkor ugye frissebb, tisztább, és akkor szívesebben felveszünk. Mm-hmm. Mondjuk ezt így nyáron lehetne tesztelni igazán.
0: Biztos.
1: Mostani hőségben.
0: Biztos meg is teszik. És még egy ilyen hír még ide a végére, tehát hogy sült csirkés kekszet készítettek el. Ezt most találtam, vagy ezt nem küldtem át neked, ne keresd.
1: Sült csirkés kekszet.
0: Így van. Van ez a világ egyik leghíresebb kekszet, tudod, nem mondjuk ki a nevét, a két kekszes között van a töltelék. Na, hát most egy gyors étteremlánc sült csirkére emlékeztető ízűt adtak ki. Vajon hol?
1: Nem tudom.
0: Kínában. Egyértelműen Kínában, normálisan. Hihetetlen, hogy miket ki nem találnak tényleg. Ázsiában amúgy is nagyon durva dolgok vannak. De ez a sült csirkés keksz, kóstolnád Vali?
1: Végül is most chips, tehát, hogy most annak is lehet ilyen csirkés ízű, vagy hát hasonló. Egyébként megkóstolnám. Más kérdés, hogy most hogy maga a keksz része is, tehát a keksz része a sült csirkés, vagy maga a töltelék?
0: A töltelék. De ott van az édes keksz, megközte a sült csirkés. Egyébként egészen jó lehet.
1: Egyébként megkóstolnám.
0: Már szinte érzem is,
1: igen,
0: hogy egészen jó lehet. Na, hát, hogyha ki akarja próbálni, akkor menjen el Kínába, kipróbálhatja. Most viszont zenélünk, aztán pedig azt hiszem, hogy összegzünk, maradjon velük.
2: Ez az Antrics reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrics reggel 8.49, augusztus 7-én a pénteken. Az imént azt mondtam, hogy összegzünk, de aztán rájöttem, hogy még nagyon messze van az összegzésünk, mert hogy előbb a program ajánlónk van, hogy mit is lehet csinálni hétvégén itt a környéken.
1: Hát nyílik egy kiállítás a Művészetek Házában augusztus 8-án holnap 11 órától, mégpedig Bencsik János Divina

0: Komédia sorozata, ahol köszöntött mond dr. Fúz György, Szekszárd megye jogúváros alpolgármestere, és a kiállítást megnyitja Marosvölgyi Gábor művészet történész, közreműködik Rózsányi Tamás Orgona művész, és hát a moderátor Gödrei Zoltán lesz. A kiállítás egyébként szeptember 7-éig tekinthető meg, a belépés pedig díjtalan.
1: Így van, ez lehet például egy program, vagy lesz Bonyhádon bukovinai találkozások, nemzetközi folklór fesztivál, ez már ma elkezdődik, ha minden igaz, és vasárnapig várják az érdeklődőket programokkal. Megyünk tovább, mert vasárnap kezdődik a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál Pakson és környékén. Ez egészen jövő hét, egy hetes program. Mm. Most vasárnap kezdődik, jövő vasárnapig tart. Ide is lehet menni mindenféle dolgokat nézni, leginkább hallgatni.
0: Igen.
1: Azt hiszem. Aztán vannak falunapok is szombaton, például Dalmandon és Sárszentlőrincen szintén.
0: Na.
1: Ezeknek a falunapoknak van valami bája. Én azt
0: igen,
1: mondom.
0: Szerintem. És attól a szótól, hogy falunap, hogy az ember már attól jól érzi magát, nem? Főleg, hát az ott lakók összejönnek.
1: Igen, de most idegenként
0: hisznak,
1: is.
0: De biztos, biztos.
1: Sokszor nagyon-nagyon kedvesek tudnak lenni egyébként. Igen. És nyilvánvalóan moziba is lehet menni, ott jó hűvös van, legalább megy a klíma, gondolom én itt Szekszárdon. Meg lehet nézni például most a hétvégén már a Pókember vadonatúj napot, ami egyébként világszerte már $1 milliárd
0: az
1: fölött
0: igen.
1: termelt, vagy ma még vetítik 16:30-tól a Sivatag fia című francia családi holland filmet, és holnaptól pedig a Motor City amerikai akciófilm lesz terítéken 19:30-tól, úgyhogy lehet menni moziba is,
0: és
1: hűsölni
0: egy picit. És hát a szabad téri programokat, vízpart hát mellé, strandra. Hát egy kicsit visszafog a hőség.
1: Attól még kánikula
0: lesz, de az a lényeg, hogy lehet szabad téri programot tervezni, csak figyeljünk oda a napvédelemre, meg a, hogy nehogy leégjünk, vagy hogy napszúrást kapjunk, úgyhogy igen.
1: Igen, magunkra.
0: Magunkra
1: oda.
0: Vigyázzunk elsősorban, így van.
1: No, hát akkor jó szórakozást a hétvégére, bármit is választ, mondjuk holnap munkanap van, nem?
0: Holnap munka, igen, mert hogy ugye a napokban volt róla szó, hogy esetleg elhalasztják a
1: igen.
0: hőség miatt, de én úgy tudom, hogy nem jött össze, és azért holnap munkanap van, mert hogy két hét múlva van ugye az augusztus 20-ai igen. hosszú hétvége.
1: Na mindegy, akkor a rövid hétvégéhez is jó igen. szórakozást, vagy jó pihenést, bármit is választ, zenélünk, aztán pedig most már tényleg összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Altrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrics reggel, olyan 2 perc múlva lesz majd 9 óra augusztus 7-én pénteken. Ebben az óránkban hihetetlen és hihetetlenül ostoba hírekkel foglalkoztunk, volt minden.
1: Lottoszelvényes volt a legjobb.
0: Az hihetetlen volt, tényleg. Hát itt sok minden volt, az egyszer biztos, de kifutunk az időből, úgyhogy ennyit az összegzésről. Köszi, Vali, hogy itt voltál.
1: Szép hétvégét mindenkinek, és hát jövő héten nem mi vagyunk, úgyhogy pihenünk egy kicsit, és majd utána jövünk.
0: Így van, jó munkát neked. No, a folytatásban pedig érkezik majd Takács Péter, az Erőv ZRT vezérigazgatója, akivel átbeszéljük, hogy mi is a helyzet a vízellátással ezekben a nehéz napokban, vagy most már mondhatjuk, hogy hetekben, úgyhogy jönnek a hírek, aztán kezdünk, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
5: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
6: Megnyílt az Auchan! Ünnepelj velünk! Szupernyitási akciók, 10%-os kupon és új kávézóvár a megújult áruházban. Ráadásul a lepke orhide a bizalomkártyával most 1899 forint helyett 47% kedvezménnyel csak 999 forint. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
7: Karészkám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást? De jól megy valakinek.
8: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
7: Aha, így már értem.
9: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
10: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Filmpremierekkel is készül a Veszprém Balaton filmpiknik. Megdőlt az abszolút meleg rekord a Kékestetőn. Ma érkezik a felfrissülést hozó hideg front. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Magyarország helye egyértelműen az Európai és Transatlanti Szövetségi Rendszerben van, az Európai Unió és a NATO elkötelezett tagjaként, írta a Tisza párt parlamenti frakciójának vezetője Facebook oldalán, miután az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségén részt vett egy megbeszélésen. Bújdos Andrea azt közölte, az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének megkeresésére Hajdú Mártonnal, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökével megbeszélés folytattak a nagykövetség politikai és gazdasági ügyekért felelős első osztályú titkárával. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül a Veszprém Balaton filmpiknik, amely augusztus 27 és 29 között várja a nézőket Veszprémben és Balatonfüreden. Teljessé vált a megújult Veszprém Balaton filmpiknik programja, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozók, koncertek és gyerekprogramok is lesznek. Premier előtt vetítik augusztus 29-én Dubó Kata és Szilágyi Fanni Még egy kívánság című filmjét Hermányi Marian és Kádár Gellért főszereplésével. Megdőlt az abszolút melegrekord Kékestetőn. Az előzetes adatok alapján még sosem mértek olyan magas értéket Magyarország legmagasabb pontján, mint tegnap, írja az Időkép. A korábbi abszolút hőmérsékleti rekordot 2007. július 20-án regisztrálták hazánk legmagasabb pontján. Akkor 31,4 Celsius fokot mutatott a hőmérő a legmelegebb percekben. Augusztus 6-án ezt az értéket túlszárnyaltuk, fél kettőkor már több mint 32 fok volt a Kékestetőn. A legmagasabb vörös fokozatú hőségriasztást adta ki csütörtökre egész Horvátországra. A tartó szárazság miatt több folyó vízállása történelmi mélypontra süllyed, két kisebb vízfolyás pedig napokon belül ki is száradhat. A horvát vízgazdálkodási vállalat vezérigazgatója szerint néhány napon belül kiszáradhat a Pozsega térségében folyó Orjava, valamint a Varast közelében húzódó Plitvica. Pompejben kiállították az ókori görög szobrász Polükleitosz elveszett híres szobrának bronzmásolatát. A szobor elkészítéséhez művének egyik fennmaradt római márványmásolatát használták, a fejéhez pedig egy Herkuláneumban talált bronzszobor fejet. A Pompeji Régészeti Park igazgatója szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az új szobor a Pompeji Ásatások Múzeumában látható.
3: Rádió Antrit időjárás.
11: Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, az országos esőre pedig egyáltalán nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 30-39 fok között alakul, délen tart ki legtovább a meleg.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Prima péntek reggel, hol a hangom, itt van. Prima péntek reggel, 9 óra múlt augusztus 7-én, Fekete Dávid vagyok. A következőben érkezik Takács Péter, az Erőm ZRT vezérigazgatója, akivel átbeszéljük, hogy mi is a helyzet a vízellátással ezekben a nehéz napokban, hetekben. Mindjárt kezdünk, tartson velünk.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel, 9 óra múlt 7-8 perccel augusztus 7-én pénteken, és itt ül már velem szemben Takács Péter, az Erő ZRT vezérigazgatója. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na hát beszéljünk akkor a vízellátásról, mert azért nehéz napok vannak mögöttünk, meg szerintem előttünk is azért. Mi a helyzet?
1: Hát igen, elég nehéz napok vannak mögöttünk, és azt gondolom, hogy az időjárás előrejelzés nem kedvez a következő időszakban sem. Tehát továbbra is megköszönve igazából a fogyasztóknak azt a hozzáállását, hogy a tudatos vízfelhasználást elősegítették, meg folytatták. Igazából ez látszott is a víztermelésünkön, hogy valamennyit csökkent igazából, amit szükséges volt kitermelnünk. Ez mindenképpen előremutató és pozitív dolog, mert csak azért is, mert ugye a Duna vízellása azért befolyásolja közvetett módon az ivóvízellátást. Ugye nem közvetlenül a Dunából szerezzük be a vizet, hanem a Dunának a kvázi háttérvizéből, viszont ugye ezt a Duna vízellása is befolyásolja. És azért kellett olyan kutakat van a szivattyúk teljesítményét csökkentenünk, ez miatt, hogy igazából a vizet tudjuk biztosítani, és ezekből a kutakból ne fogjon ki a víz. Tehát továbbra is mi fönntartjuk és kérjük a lakosságnak a tudatos vízhasználatát.
0: Egyébként mekkora az ivóvízfogyasztás mondjuk Szekszáron és a környező településeken, mondjuk egy átlag nyári naphoz képest, most akkor azért több, még úgy is, hogy megvan az önkorlátozás, vagy azért nagyjából ugyanott tartunk?
1: Hát ezt úgy tudom összefoglalni, hogy a társaság 65 településen üzemeltet. Nagyjából, amikor nem nyári időszak van, és egy sima átlagos, akár tavaszi, őszi, téli ellátás, szolgáltatást biztosítunk, akkor nagyjából olyan napi, havi szinten olyan félmillió, 500 000 köbméter vizet termelünk ki, ez most nyári időszakban ez fölment 650-660 000 köbméterre. Szekszár tekintetében is jelentős, ez ugye olyan 180 000 köbméter havi vizet jelent téli időjárásban, most ez ilyen 200-250 000 köbméter közötti mennyiség van, ami azért egy jelentős emelkedés a nyári időszakban. Azért naponta lebontva ez több mint 8000 köbméter víz, ami a városba igazából elérhető jelen pillanatban.
0: Mennyire bírja a rendszer a terhelést?
1: Nehezen. Igazából itt ennek több összetevője is van. Egyrésztről ugye a csökkenő Duna, miről beszéltem, a csökkenő Duna vízszintje, valamint ugye a hálózatok, ugye maga a hálózat ugye a régi időszakban készültek, ugye azért forrás nem nagyon van arra, hogy rekonstrukciókat hajtsunk végre, erre is ráférne azért egy kis forrás igény.
0: Na hát akkor innen folytatjuk a beszélgetésünket, csak előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrit reggel, 4:10-kor, augusztus 7-én pénteken. Folytatjuk beszélgetésünket Takács Péterrel, az Erőbb ZRT vezérigazgatójával. Átbeszéltük, hogy a rendszer azért nehezen bírja a terhelést. Beszéljünk a vízkorlátozásról. Ez volt, van még?
1: Hát alapvetően vízkorlátozást nem rendeltek el, ugye ami a hírekben is lehetett hallani, hogy a kormány ugye elrendelte a vízkorlátozást ugye országos szinten. Ez nem egy elrendelés volt, ez egy tájékoztatás volt igazából arra vonatkozólag, hogy a lakosság takarékos módon használja ugye fel a vizet. Maga a vízkorlátozás elrendelése az helyi feladat, tehát maga a szolgáltató kezdeményezésére a polgármester hirdeti ki. Ugye magának a korlátozásnak is három fokozata van, ugye van az 1-es, a 2-es és a 3-as. Ugye nyilván az 1-es korlátozás az, ami a legenyhébb. Ebbe alapvetően az elsőfokú korlátozásba az van benne, hogy locsolás, medencetöltés, utak, járdák portalanítása, hűtése, autómosás, nagyjából ez a kör, ami beletartozik, ugye ez a legenyhébb fokozat. Szerencsére a szolgáltatási területünkön nem kellett ilyenhez folyamodnunk, egyelőre még. A második fokozata a korlátozásnak az már egy kicsit drasztikusabb, mert ott már ugye maga a közterületek locsolása, a szökőkutak leállítása, esetlegesen olyan intézmények, gyárak, üzemek, nagyfogyasztók korlátozása, vízkorlátozása történik meg, ami jelentősen csökkenti ugye a vízfelhasználást, és hogy ott a lakosságnak nyilván megfelelő mennyiségű víz jusson. Ugye ez a második fokozat, a harmadik fokozat az már konkrétan azon a szinten van, ahol a szolgáltató adott esetben magát a szolgáltatást is leállíthatja órákra, és lajtos kocsiból, vagy zacskos vízzel, vagy vízosztással oldja meg a víznek a lakossághoz való hozzáférését. Ez már egy nagyon-nagyon durva, de ugye az előző hőségriadóban azért lehetett hallani igazából, hogy arra Budapest és fölötte lévő településeken ugye harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el, és ugye most is van jelen pillanatban az országban azért egy jó pár település, ahol harmadfokú vízkorlátozás van, de szerencsére nálunk ehhez nem kellett folyamodnunk. Ugye ennek a betartatása szintén ugye a hivatal kezében van, és a jegyző tartatja be azt, hogy ezek a vízkorlátozások valóban meg is valósuljanak, és ennek eléggé komoly szankciói, alapvetően pénzbüntetés jár, hogyha valaki ezeket megszegi.
0: Említetted, hogy egyelőre nem kellett ilyenhez nyúlni, mit hoz a jövő?
1: Hát ugye, mint az előző blogban beszéltük, hogy az időjárás nagyon nem fog változni pozitív irányban, vagy véletlenül csapadék sem fog jönni, és hogyha ott marad továbbra is még egy héten, másfél héten keresztül ez a tartósan 35-40 fok közötti hőmérséklet, és a Duna vízszintje sem fog változni, akkor előfordulhat, hogy valamilyen intézkedéseket hoznunk kell, de ez nyilván majd menet közben fog kialakulni. A kollégáim természetesen folyamatosan monitorozzák, figyelik a rendszereket, hogy hogyan tudunk, mennyi vizet tudunk betáplálni ugye a hálózatba, mennyit tudunk egyáltalán termelni és raktározni ugye a medencékben. Úgyhogy ettől fog függni, de reménykedem abban, hogy nem kerül majd ilyen korlátozásra sor, de nyilván ez a lakosság tudja a legtöbbet hozzátenni, avval, hogy tudatosan továbbra is úgy használja a vizet.
0: Majd rátérünk erre az utolsó blogban. Most még egy picit beszéljünk arról, hogy melyik a legkritikusabb napszakok mondjuk a víz felhasználás tekintetében?
1: Hát nálunk a csúcsidőszak az kettő szokott lenni, ugye a 24 órán belül. Az egyik az egy reggeli időszak, azt mondanám, hogy ilyen 5-6-tól nagyjából ilyen 8 óráig, 8:30-ig tartó időszak, és ugye a délutáni időszak az egy nagyobb volumen. Ugye nyilván, mikor az emberek hazaérnek munkából, ugye elkezdik az otthoni kis ténykedésüket, és nagyjából ez az ilyen 5 órától este 10-ig, 10:30-ig tartó időszakban, amikor ugye a legnagyobb vízigény van a városban.
0: Volt már olyan napidén, amikor rekord közeli volt a vízfogyasztás?
1: Volt, de igazából nem is most, hanem talán 2010 2009-ben, 20-ban talán akkor is volt egy ilyen hasonló időjárás, amikor igazából, sőt, akkor vízkorlátozást is kellett elrendelni a városba. Ott nagyon-nagyon kritikus időszak volt, de szerencsére ott is a lakosságnak a hozzáállása azért az volt, hogy túl tudtuk élni azt az időszakot. A vízfelhasználás tekintetében én úgy gondolom, hogy tényleg megköszönhető a lakosságnak, és ez nem csak Szekszárdra vonatkozik, hanem ugye a többi településen, ahol szolgáltatunk, az, hogy tényleg látszik az, hogy tudatosabban használják a vizet.
0: No, akkor zenélünk, aztán folytatjuk. Maradjon velünk!
2: Ez a Szantrit reggel!

0: Ez az Antics reggel, olyan 5 perc múlva lesz majd 9:30 augusztus 7-én pénteken. Folytatjuk beszélgetésünket Takács Péterrel, az Edőv ZRT vezérigazgatójával. Beszéljünk egy picit arról, amit mondjuk a közösségi médiát böngészve az ember akarva akaraton is belefut olyan kérdőjelekbe, hogy például a szökőkutakat miért nem állítják le ilyenkor?
1: Igen, ezt beszéltük polgármester úrral hétfőn a sajtótájékoztatón. Annyit tudni kell a szökőkutakról, hogy nem hálózati vízzel vannak, vagy nem azzal működnek. Nyilván maga a pótlás az erről történik, de alapvetően a szökőkutnak a rendszere, az a benne lévő vizet forgatja, szűri, tisztítja, és igazából csak ami elpárolog belőle, vagy a szél esetleg kiviszi belőle, azt kell pótolni hálózati vízzel.
0: És az mennyi?
1: Hát ez szökőkútól függő mennyiség igazából, meg nyilván időjárás függő is, hogy mennyi párolog el belőle, de én azt gondolom, hogy ez a város tekintetében ez mondjuk pár 10 köbméter lehet mondjuk naponta vagy heti szinten.
0: És akkor térjünk rá arra, hogy mit tehetünk mi a lakosok, milyen egyszerű módszerekkel lehet vizet spórolni, úgyhogy szinte észre sem vesszük.
1: Hát vize nyilván azt mondaná az ember, hogy a családi házas övezetben, hogy a csapadékvizet össze lehet gyűjteni, hát ugye mostanában ez nem nagyon, mert akinek meg volt, az meg már régen elfogyott, de nyilván ugye ez a legegyszerűbb módszer lenne, ugye a csapadékvíznek az összegyűjtése. Ez nyilván most a jelenlegi időjárási viszonyok miatt ez nem lehetséges. Amivel én azt gondolom, hogy lehet spórolni, ez mind például háztartáson belül igazából, nem tudom, a mosóvíznek a felfogása, amivel mondjuk a WC-t le lehet öblíteni. Akár azt mondom, hogy a mosogatásból származó olyan vizet, ami nem annyira zsíros vagy mosószeres, avval is nyilván ennek a felfogásával szintén lehet a WC-t leöblíteni, vagy aki mondjuk fürdőkádban fürdik és nem zuhanyzik, ott nyilván a fürdővizet is fel lehet ilyen célra használni. Nyilván ez egy kicsit macerásabb dolog, de nyilván ez hozzájárul ahhoz, hogy takarékoskodjon az ember.
0: És akkor végére, mielőtt egy kicsit összegzünk majd még, de hogy mi az egyetlen tanács, amit mondjuk mindenkinek érdemes lenne megfogadnia így a hőség idején?
1: Hát én azt gondolom, hogy maga a víz az egy kincs. Én azt gondolom, hogy a víz maga az egy stratégiai készlete Magyarországnak, amire vigyázni és óvni kell. Tehát ahhoz, hogy az embereknek ugye nagyon természetes az, hogy kinyitják a csapot és folyik a hűsítő víz. Ebben a kollégáimnak nagyon-nagyon-nagyon sok munkája van benne. Ezúton is akkor itt ezen a felületen is megköszönöm nekik. Igazából, hogy ők 24 órában folyamatosan azon dolgoznak, hogy megfelelő vízellátás legyen, akár a városban, vagy a szolgáltatási területünkön. Tehát én azt gondolom, hogy maga a víz az egy olyan érték, meg érték is lesz. Ugye látva a mostani időjárás viszonyokat, ezt az aszályos időszakot, ezt a kánikulát, hogy egyre nagyobb lesz az értéke a víznek. Úgyhogy mindenki óvja és becsülje.
0: No, hát akkor végül összegzésként igazából biztonságban van a vízellátásunk.
1: Így van, alapvetően biztonságban van a vízellátásunk, nyilván odafigyelés kell továbbra is, egy kis önmérséklet kell továbbra is, és még egyszer meg szeretném azoknak a fogyasztóknak, lakóknak köszönni, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez az állapot fennmaradhasson és fennmaradjon.
0: Én pedig köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Minden jót. Mi pedig rátérünk majd még az időjárásunkra, mert hogy arról mindig lehet beszélni, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Finom ízek, szuperárak csak a CBA-ban. Vöröshagyma 145, dinnye 199 forint per kilogramm, tenai étolaj 699 forint, aranyfálcán sör 5+1 pakban 1345, traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 6-ától 9-ig érvényes. Minőség, amire számíthatsz, árak, amiket imádni fogsz. CBA.
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
3: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Ez az Antrit reggel, 3:45 lesz egy percen belül augusztus 7-én pénteken, és ugyebár úgy kezdjük a reggelünket, hogy elmondtam, hogy borzalmasan retek meleg van, és ez továbbra is fennáll, mert hogy már 30 fok környékén járunk itt Szekszárdon, egészen katasztrofális, és meg sem állunk 35-36 fokig. Ami könnyebbség lehet talán, az az, hogy elméletileg a szél az megélénkül majd, bár lehet, hogy csak a meleg levegőt fújja tovább, ki tudja. Úgyhogy így készüljön. Tehát a napsütésé lesz majd a főszerep, az UV-sugárzás nyilvánvalóan magas lesz egész nap. Lenge ruha, napszemüveggel és szalmakalappal divat tippünk, más nem is lehet. Mondjuk azt mondják, hogy hidegfront érkezik, de hát ebből nem kapunk majd igazából semmit, mármint hőmérséklet ügyileg, de felerősödhetnek a fejfájásos és a görcsös panaszok emiatt, úgyhogy erre is érdemes oda készülni, ahogy arra is, hogy

0: azt hittük, hogy túl leszünk rajta, de nem, egy hetet még ráhúzunk, sajnos ez van, ezt kell szeretni, vagy legalábbis túlélni valahogy, így kalkuláljon tehát, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 2 perc múlva lesz majd 10 óra augusztus 7-én pénteken. Összegezzük egy picit, hogy mi történt ma reggel. A napjaiutas tagjaival beszélgettünk, ugye a nemzetközi sörnap kapcsán arról, hogy mi volt a legextrémebb sör, amit valaha kóstoltak. Igazából érdekes volt, sok minden elhangzott. Aztán pedig beszélgettünk ilyen hihetetlen, vagy egyenesen ostoba hírekről. Itt is nagyon sok minden előkerült, mert tényleg vannak gondok a fejekben néhol a világban. Végül pedig Takács Péter, az Erőv ZRT vezérigazgatója volt a vendégünk, akivel átbeszéltük, hogy mi is a helyzet a vízellátással ezekben a nehéz napokban, hetekben. Elméletileg minden biztosítva van, úgyhogy megnyugodhattunk egy picikét, és most itt vagyunk, mozgalmas volt az egyszer biztos, de a folytatásban sem lassítunk, hiszen érkeznek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, aztán hát nem is tudom, hogy mikor találkozunk legközelebb, talán hétfő délután, addig pedig kitartás a szombati munkavégzéshez, aztán a rövid hétvégére pedig egy jó kis pihenést azért iktasson be. Minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Szombaton szavaz a Tisza köztársasági elnök jelöltjéről. Magyarország megkapja nekünk járó vízmennyiséget a Dunán. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrea, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrea a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be állam főjelöltjüket. Magyarország megkapja a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán. Orbán Anita külügyminiszter telefonon egyeztetett Tomás Terebával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével, aki megígérte, mindent megtesz azért, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget, közölte. Ismét cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink bármilyen módon felelősek lennének a Duna alacsony vízállásáért. Azt is megköszönte, hogy amennyiben Szlovákiában hamarabb érkezne csapadék, készek az abból származó többletvíz egy részét elsőbséggel Magyarország rendelkezésére bocsájtani, írta Orbán Anita. A benzin ára a volt védett ár alá csökkent, írta kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Kiemelte, a dízel ára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van. Úgy fogalmazott, a piac működik. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lett alacsonyabb. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Magyarországa. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont, legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan zápor, zivatar kialakulhat, nagyobb számban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30-35 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
6: Elmúlt 10 óra, szép pénteket kívánok önöknek, én Gíci Adrien vagyok. Köszönöm, hogy velem tartanak a következő órákban, sok jó zenével és jó hangulattal kísérem önöket. Kezdjük is a pénteki zenei utazást.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Aki már nagyon várt, hogy egy kicsit engedjen a szorításából a kánikula, annak jó hírünk van, enyhül is érkezik, de azért a nyár még egyáltalán nem akar visszavonulót fújni. Szekszárdon és Tolnavár megye nagy részén a hétvégén továbbra is meleg időre számíthatunk. A Hungaromet előrejelzése szerint ma a napsütés mellett időnként erősebben is megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat helyenként erős, akár viharos széllökések, illetve felhőszakadás is kísérheti. Napközben általában 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten pedig ennél is melegebb lehet. Szombaton ismét sok napsütésre számíthatunk, már kevesebb helyen fordulhat elő zápor vagy zivatar, közben pedig az északi a szél időnként élénk, néhol erős lehet. Délután 29 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk. A vasárnap pedig már igazán békés nyári napnak ígérkezik, többnyire derült, napos és száraz idő várható mérsékelt széllel. Hajnalban 12 és 20 fok között alakulhat a hőmérséklet, az északi völgyekben viszont akár 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. Délután pedig ismét 30 és 35 fok közé melegszik a levegő. Vagyis a hétvégére már nem a rekorddöntő forróságé lesz a főszerep, de azért a napszemüvegnek és a nyári ruháknak még biztosan nem kell visszakerülniük a szekrénybe.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Van egy szeptemberi program, amire már most érdemes figyelni Szexárdon, hiszen idén nem csak a hagyományok megőrzése a cél, hanem egy rekord felállítása is. A szexárdi szüreti napok egyik legkedveltebb programeleme minden évben a szüreti felvonulás. Idén pedig azt szeretnék, hogy ez legyen Magyarország legnépesebb résztvevővel megtartott szüreti felvonulása. Ehhez természetesen minél több emberre, csoportra és közösségre van szükség. A szervezők ezért várják a civil szervezetek, közösségek és különböző csoportok jelentkezését. A cél nem csupán az, hogy minél többen vonuljanak végig Szexárd utcain, hanem az is, hogy közösen mutassák meg, mennyire erős a helyi összetartozás. És van egy fontos kérése is a szervezőknek, mivel hagyományőrző rendezvényről van szó, a felvonulóknak a szüreti hangulatot a szőlőhöz és a borvidékhez kapcsolódó hagyományokat is érdemes megjeleníteniük. A jelentkezési határidő szeptember 9-e szerdai fél, vagyis még van idő megszervezni a csapatokat. Ha pedig összejön a rekord létszám, akkor idén össze nem csak a szexedi szüret hangulatát lehet majd megmutatni, hanem azt is, hogy Tolnában bizony van erő a közösségben.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zár szaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: telefonszámon.
1: Menü ajánlatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálata, itt bogrács gulyással várna bennünket. Az A menü leves plusz sertésflekken, zöldséges jelzmirizssel, a B menü pedig leves plusz aranygaluska vanília öntettel. A 100 étteremben most snédlinges pulykaragú levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható négy sajtos gnocchi, vagy kérhető cukkini fasírozott petrezselymes burgonyával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt jókai bablevest ebédelhetünk borzasveknivel, a főételek közül pedig választható gundel palacsinta csokival és tejszínnel, vagy kérhető hortobágyi húsos palacsinta, a C-menü pedig grillezett csirkemell, cézár zsalátával és rizssel.
0: Ennyi volt a reklám!
1: Az elmúlt évek egyik legnagyobb nemzetközi sikere Teddy Swims nevéhez fűződik. Az amerikai énekes különleges, szólós hangjával pillanatok alatt belopta magát a közönség szívébe. Már is forog tőle a Loose Control, itt a Rádió Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 11 óra, úgyhogy mindjárt érkeznek a hírek, hogy ne maradjanak le a nap fontos történéseiről. Az információkat követően pedig természetesen folytatjuk a pénteki zenei válogatást, úgyhogy maradjanak velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Megnyílt az Auchan! Ünnepelj velünk! Szupernyitási akciók, 10%-os kupon és új kávézó vár a megújult áruházban. Ráadásul a lepke orhide a bizalomkártyával most 1899 forint helyett 47% kedvezménnyel csak 999 forint. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
6: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
8: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Megkezdődtek a magyar érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk. Még lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont harmadik szemeszterére. Ma érkezik a hideg front, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretett Szolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretett Szolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. Szombaton szavazott Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Ondra, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Ondra a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be állam főjelöltjüket. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az egyszülős központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, az országos esőre pedig egyáltalán nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 30-39 fok között alakul, délen tart ki legtovább a meleg.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Hírek után ismét köszöntöm Önöket, Ingyi Adrián vagyok, remélem, hogy jól telik a péntek, a hétvége pedig már igazán közel van. Maradjanak velem, mert már is folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: Ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha valaki szerdán azt érezte Tolnavár megyében, hogy szinte megállt a levegő a nagy melegben, akkor bizony nem túlzott. Rendkívüli hőséget hozott a szerda, és ennek a hatását Tevelen is nagyon jól lehetett érezni. Az Időkép meteorológiai szakportál adatai szerint ugyanis Tevelen 32,4 fok volt a legmagasabb napi középhőmérséklet, ez az érték pedig országos összevetésben is kiemelkedő. A völgységi település a legmagasabb napi középhőmérsékletek 10-es listáján a 4. helyre került. A képzeletbeli dobogóra Sopron, Budapest lágymányos és Dunajváros fért fel, de Tevelnek sem kellett sokat várnia a reflektorfényre. Az ország több pontján közben a 40 fokot is átlépte a hőmérséklet. Budakolászon például 41,4 fokot mértek, ezzel pedig az 1905-ben Orosházán mért 40 fokos országos melegrekord fölé került a hőmérséklet. A fővárosban is új rekord született, Újpesten 41,1 fokot mértek. A 42 fokos abszolút országos rekord végül nem dőlt meg, de így is történelmi hőségű napot zártunk. Szóval egy a lényeg, Tolnában is kijutott a nyárból, és nem is kevés.
1: Ez a Rádió Andrit! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Vészesen közeledünk augusztus 20-a felé, és természetesen Szexádon is számos programmal készülnek az államalapítás ünnepére, a nap végét pedig egy nagy szabadtéri koncert is zárja majd a Béla Király téren. Este 8 órakor az Attila Fiai Társulat lép színpadra. A formáció különlegessége, hogy több ismert rock énekessel együtt áll színpadra, így ezen az estén többek között Varga Miklós, Kalapács József, Rudenzsó és Kalapács Ódor Szintia is hallható lesz. A műsorban olyan ismert magyar rock operákból és történelmi témájú művekből is felcsendülnek részletek, mint az István a király, a honfoglalás, az egri csillagok, az Attila, Isten kardja, vagy éppen az Árpád népe. A koncert az államalapítás ünnepének szexádi programját zárja, ráadásul szabadtéren, a Béla Király téren. Úgyhogy aki szereti a nagy közös énekléseket, a rockos hangzást és a magyar történelmi témájú dalokat, annak augusztus 20-án este érdemes lesz a Béla Király tér felé venni az irányt. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bújdosó Pandós Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
0: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálata, itt bogrács gulyással várna bennünket. Az A menü leves plusz sertésflekken, zöldséges jelzmirizssel, a B menü pedig leves plusz aranygaluska vanília öntettel. A 100 étteremben ma snédlinges, pulykaragú levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható négy sajtos gnocchi, vagy kérhető cukkini fasírozott petrezselymes burgonyával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt jókai bablevest ebédelhetünk borzas feknivel, a főételek közül pedig választható gundel palacsinta csokival és tejszínnel, vagy kérhető hortobágyi húsos palacsinta, a C-menü pedig grillezett csirkemell, cézár zsalátával és rizssel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Kevés olyan előadó van, aki annyi slágert adott a világnak, mint Ed Sheeran. A brit énekes dalszerző 2017-ben robbantotta Shape of You című dallal, amely azóta is a világ egyik legtöbbet játszott popslágere. Ez jön most itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrét. Hamarosan következnek a déli hírek, aztán egy rövid szusszonás után ismét a zenéjé lesz a főszerep. Tartsanak velünk továbbra is, mert a ma kedvenceiből és a tegnap slágereiből a hírek után sem lesz hiány.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: 2,5 millió jabánta a hiszékenységét, ismét remekeltek a kajakosaink, felfrissülést hozó hideg front érkezik. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Telefonos csalás áldozata lett egy dunaföldvári asszony, aki 2,5 millió forintot és aranyékszereket adott át ismeretleneknek, miután elhitették vele, hogy a fia súlyos közlekedési balesetet okozott. A nőt augusztus 5-én délután hívta fel egy férfi, aki rendőrnek adta ki magát. Azt állította, hogy az asszony fia elgázolt egy 5 éves kislányt, akinek az életéért küzdenek. A megrendült sértettet ezt követően egy másik telefonáló kereste, akinek hangját a nő a fiájénak vélte. A férfi sírva arra kérte, hogy az otthon tartott pénzét és ékszereit adja át egy ügyvédnek. Rövidesen egy magát ügyvédnek nevező férfi is telefonált, aki azt kérte, hogy az értékeket csomagolja össze, majd helyezze ki a kerítésre, ahonnan egy civil ruhás nyomozó fogja elvinni, hogy elkerüljék a rendőri intézkedéssel járó feltűnést. Az asszony a telefonos utasításokat követve 2,5 millió forint készpénzt és aranyékszereket tett ki a kerítésre. Rövid időn belül egy fiatal férfi érkezett, aki magával vitte a csomagot. A csalók eközben folyamatosan telefonon tartották a kapcsolatot az asszonnyal, többször elkérték személyes adatait, és megtiltották neki, hogy bárkinek beszéljen a történtekről. A csalásra csak akkor derült fény, amikor az asszony lánya és más családtagjai megérkeztek hozzá. Ekkor vált egyértelművé, hogy a telefonálók megtévesztették. A Tolna vármegyei rendőrség felhívja az önfigyelmét is arra, hogy az alacsony vízállás miatt a Dunamedréből egyre több robbanótest, lőszer, gránát, akna, fegyver vagy ezek alkatrésze kerül a felszínre, vagy annak közelébe. Kérik, hogy ezek észlelése esetén haladéktalanul tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívószámra. A korrodált állapotú robbanótestek bármikor felrobbanhatnak, ezért tilos az elmozdításuk. Kérik, hogy biztonsági okból a mágnes horgászatot is mellőzni szíveskedjenek. Új korszak kezdődik az Ocean szupermarketek történetében. Elsőként Szekszárdon nyílt meg az új stratégia szerint átalakított üzlet. A részletekről Nagy Attila, az Ocean Retail Magyarország működési és értékesítési igazgatója beszél.
10: Nagyon izgalmas perióduson vagyunk túl, ahogy azt kint is említettem a megnyitón, ugye van egy elég ambiciózus stratégiai tervünk, és ez az első fecskéje ennek. Ugye ez a bolt már létezik, ugye tovább majdnem 9 éve, 17-ben nyitott, hát ráfért egy kis modernizálás, azt gondolom, hogy sikerült, remélem, hogy tetszett. Áprilisban egyenesedtek itt a dolgok, tehát hogy mit is szeretnénk, mert ugye azért ezeket át kell gondolni, hogy mit tudunk olyat letenni, amit esetleg a többiek nem. Úgyhogy ez lett a végeredmény, viszont 3 hét alatt lehozta a csapat, hogy az mindösszesen ennyire kellett bezárni a boltot, úgyhogy új padlózat, stb. Úgy tűnik, hogy van érdeklődés, én meglepődtem, hogy ennyien vártak itt ebbe a melegbe, szóval biztató a kezdet. és a nyilván az a terv, hogyha ez a modell működik, akkor megyünk tovább, tehát a meglévőeket először megcsináljuk, ugye van Zalaegerszeg, Győr, meg hát Sopron az egy nagyobb boltunk, majd még az eldől, hogy mi lesz a jövője, már hogy milyen koncepcióval fogunk ott menni, de gyakorlatilag ezeket megcsinálni, és utána szeretnénk ezt kiterjeszteni az expanziós tervünk alapján. Ami a legfontosabb talán az, hogy a szív itt van rögtön az elején, tehát azért az egy egyértelmű dolog lett a végén, hogy zöldség, gyümölcsöt ki kell hozni, tehát a friss árunak kell itt az elsődleges szerepet elvinnie, ugyanis nyilván ez egy olyan szükséglet, amit naponta a vásárlók keresnek, és akkor itt van egy kisebb kör, amit meg tudnak tenni, tehát a pékárut meg a húst azt meg tudják venni viszonylag gyorsan. Nekünk ez egy picit hiányzott, mert ugye ez a bolt másik végén volt ez a terület. Vannak ilyen taktikai lépések, ugye az üvegvisszaváltó az a másik végén van, tehát végig kell menni a bolton. Ott is vannak ilyen alaptermékek, mint a víz, vagy mint a tejtermék, azért el kell sétálni, mert a lényeg valahol az, hogy megmozgassuk a betérő vásárlókat, tehát olyan legyen az útvonal, hogy viszonylag könnyen is megtalálják, gyorsan is, de azért lehessen szemezgetni.
9: Július 27-én megkezdődött az új védőnői szolgálat kivitelezése Bonyhádon a Dr. Kolta László utcában. Lezárult a kivitelező kiválasztására kiírt nyílt közbeszerzési eljárás, amely 2026. február 23-án indult. Az eljárásra 5 építőipari vállalkozás nyújtott be ajánlatot, a nyertes pedig a szekszárdi székelyű S plusz T stúdió építőipari Kft. Lett. A vállalkozói szerződést 2026. június 25-én írták alá, azonban a támogatási forrás csak július közepén érkezett meg, így a szerződés ezt követően lépett hatályba, így megkezdődhet a beruházás. A Top Plus támogatásból a kivitelezésre 69.753.131 forint áll rendelkezésre, a nyertes ajánlat összege 101.981.000 forint, a 32.227.869 forintos különbözetet Bonyhád város önkormányzata a 2026. évi költségvetéséből biztosítja. A felújítás célja, hogy az épület az új funkciónak és a mai kor elvárásainak megfelelő infrastruktúrát biztosítson a védőnöknek és a szolgálatot igénybevevőknek. A beruházás keretében megvalósul a belső terek átalakítása, korszerűsítése, az épület gépészeti és villamos rendszerek felújítása, a tetőszerkezet megerősítése, a tetőhéjazat és az ajzatok cseréje, valamint udvarrendezés és akadálymentes rámpa építése is. Mivel az épület korábban már átesett egy energetikai célú részfelújításon, a mostani fejlesztés a határoló falszerkezetek és a fűtési rendszer csak kisebb mértékben érinti. A kivitelezésre a szerződés szerint 6 hónap áll rendelkezésre. A héten zajlott Győrben a maraton világbajnokságra történő kvalifikációs verseny, amelynek részleteiről Jamborné Inger Nikoletta, a szekszárdi kajakkenőese edzője számol be.
11: Nagyon izgalmas 3 napon vagyunk túl, hétfőtől szerdáig zajlott Győrben a maraton világbajnokságra történő kvalifikációs verseny, ami ugye Argentínában kerül megrendezésre az idén a világbajnokság október 22 és 25 között, és hát tényleg erre a versenyre már a legprofibbak, a legjobb egységek neveztek és jöttek el, hiszen hetek óta, sőt hát hónapok óta készülnek erre a sportolók. Extrém időjárási körülmények voltak, hát 40 fokos melegbe kellett versenyezni, és ugye itt a távok az 18-21-30 kilométer között mozogtak, korosztálytól függően. 4 illetve 6 futószakasz között változott, hogy kinek mit kellett teljesíteni. Az ifjúsági férfi korosztályban Görbe Dávid egyéniben a rövid körön és a klasszikus hosszú körön is egyaránt a 3. helyen tudott végezni. Dávidról annyit kell tudni, hogy serdülő korosztályú versenyző, mégis ugye most az idősebbet ifik között állt rajthoz, rendkívül profin és nagyon-nagyon jól versenyzett. A 3. hely az nem volt elegendő ahhoz, hogy kvalifikálja magát a világbajnokságra. Páros számban ő az idén már Európa bajnok lett, és az útés párjával, Tóth Domonkossal a 3. napon viszont győzedelmeskedni tudtak, úgyhogy ezzel Dávid is megváltotta a jegyét Argentínába. Jámbor Lotti 3 számban állt rajthoz, mind a 3-at behúzta, egy mesterhármast hozott össze a Lotti, mind a 3 számban aranyat nyert. Rendkívül jól versenyzett, nagyon profin, nagyon jól látott a pályán, tényleg hatalmas erőfeszítés kellett ezeket a távokat letudni, úgyhogy a Lotti 3 számban is ott lesz Argentínában a világbajnokságon, 2 egyéni számban, illetve páros társával, a győri Zacskó Pankával fog még párosban is rajthoz állni.
9: Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg. Szekszárdon a hajnali 20 fokot követően napközben 34 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Szép napot kívánok mindenkinek, a híreket követve már is folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. A hétvége szinte karnyújtásnyira van, addig is lazítsanak egy kicsit, kapcsolódjanak ki velünk.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha ezen a hétvégén Bonyhád felé járnak, akkor érdemes lesz egy kicsit megállni, körülnézni és belehallgatni a népzenébe is, hiszen ma, vagyis augusztus 7-én kezdődött a 37. Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivál. A háromnapos rendezvény a bukovinai székely közösségek egyik legfontosabb találkozója, és idén is több országból érkeznek hagyományőrző csoportok. Magyarország mellett Romániából, Lengyelországból és Ukrajnából is jönnek fellépők. A fesztivál egyik különlegessége éppen az, hogy ezek a közösségek hosszú évek óta újra és újra találkoznak Bonyhádon, és a hagyományokon keresztül tartják életben a kapcsolatokat. A szombati nap egyik leglátványosabb programja az utcai kavalkád és a felvonulás lesz, összesen 42 csoport és 3 zenekar vonul végig Bonyhád utcáin, természetesen népviseletben, zenével és tánccal. A programokat közben az Örökség sátor is színesíti, ahol a népművészet mellett a fafaragás, kiállítások, gyermekprogramok és kézműves értékek is helyet kapnak. Az Ízek utcájában pedig hagyományos bukovinai ételekkel is lehet találkozni. Szombaton este gála műsor és Székely Bál várja részvevőket, vasárnap pedig jön a hagyományos szomszédolás. A külföldi csoportok több Tolna vármegyei településen is bemutatkoznak. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk! Antrit!

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egy fontos történelmi évfordulóra emlékezünk idén, hiszen 1526-ban, vagyis éppen 500 éve zajlott a Mohácsi csata. Ennek az évfordulónak az alkalmából idén ismét Szekszedre érkezik a már hagyományos történelmi lovas zarándoklat. Augusztus 27-én délelőtt 10 órakor a Béla király téren köszöntik a hagyományőrző lovas bandériumot. A program részeként beszédet mond Szekszed polgármestere, majd emlékszalagokat és koszorúkat helyeznek el a Vármegyeháza homlokzatán található emléktáblánál. Az eseményben több helyi közösség is részt vesz. Közreműködik a Partina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Gemenc Motoros Egyesület, valamint a Szekszerdi Gitár Kvártet is. Ez az esemény azért is érdekes, mert nem egyszerűen egy évfordulós megemlékezésről van szó. A lovas zarándoklat évről évre összeköti a történelmi emlékezetet a hagyományőrzéssel. Augusztus 27-én tehát ismét különleges látvány fogadja majd azokat, akik a Béla király térre látogatnak. Hagyományőrző lovasok, zene és közösségi megemlékezés idézi fel azt a történelmi eseményt, amelynek 500. évfordulójára idén országszerte emlékeznek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy igazi időutazás következik a 90-es évek végére. Az olasz énekesnő Ellie 1999-ben hódította meg Európát a Two Times című slágerrel, amely a mai napig a retro bulik egyik kihagyhatatlan kedvence.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek Önöktől, én már ennyi voltam. Adom már is tovább a stafétát Vörös Leventének, a következő órákat már vele tölthetik el. Én szép pénteket, aztán pedig majd kellemes hétvégét, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Megnyílt az Auchan! Ünnepelj velünk! Szupernyitási akciók, 10%-os kupon és új kávézó vár a megújult áruházban. Ráadásul a lepke orchidea a bizalomkártyával most 1899 forint helyett 47% kedvezménnyel csak 999 forint. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Haló!
6: Halló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Halló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet Ultra

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Adományokat vár a szeretett szolgálat. 14. Leo novemberben Dél-Amerikába utazik. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretett Szolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretett Szolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. A Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt több mint 10 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll. A Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes, majdnem 2500 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Múlt hét kedden még 15 szállodahajó kényszerült várakozni a Duna-Magyarországi szakaszán. Petícióban kérik a romániai medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és az állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A kezdeményezők rámutatnak, a romániai barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni, szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állam polgárságot is szerzett. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.
1: Ez a Rádió Andrét FM 105.1 Rádió Andrét időjárás.
2: Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, az országos esőre pedig egyáltalán nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 30-39 fok között alakul, délen tart ki legtovább a meleg.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: 13 óra is elmúlt már a stúdióban Vörös Levente, és a hét utolsó munkanapját is együtt töltjük a délután perceiben. Marshmallow meg Anna Marie közöse indít elsőként, ez a Friends.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkanapja.

Egy kicsit újra 2010-ben éreztük magunkat. Shakira énekelt itt az Antriton, 13 óra, 18 van, csodaszép délután kívánok. Hát eljutottunk ide a hét végéhez. Bár tudom, hogy nem mindenkinek jelenti ez majd a korlátlan pihenést, épp ezért játsszuk a legnagyobbakat. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei között mindenki megtalálja azt a dalt, ami éppen neki kell. Most Amy McDonald énekel, ez a This is the Life, a 101-en.

0: úgy szeretnék én lenni a... A Hungária, meg a Csók királyét az Antriton 13 óra 31-kor a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Szép délutánt kívánok, azt hiszem, hogy most már joggal mondhatom, mert nincs olyan tikkasztó meleg, és természetesen így már azért elviselhetőbb odakint az időjárás. Na de nem erről van most szó, hanem arról, hogy kik ünnepelnek ma. Az ibolyák például, sok boldogságot kívánunk nekik. Az ibolya női név a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az ivola volt. Az ibolya szó ebből fejlődött ki. Aztán vannak születésnaposaink, akikre emlékezünk és akiket ünneplünk. Mata Hari e napon látta meg a napvilágot, holland táncosnő volt, ugye kémkedés svágyával kivégezték az első világháborút követően. De Bibó István Széchenyi díjas magyar jogász, politikus is ma született, ahogy Berszik Zoltán hatszoros Európa bajnok asztali teniszező, edző, sportvezető is. De ma ünnepel Füsti Molnár Éva, Jászai Mari díjas magyar színésznőnk, és ezen a napon született Bruce Dickinson angol énekes dalszerző, az Iron Maiden együttes frontembere. Aztán nézzük gyorsan, hogy mi volt az események körében itt a nagyvilágban. 1888-ban Theophilus Fankenel szabadalmaztatta a forgóajtót. Igen, olyan régen, 1888-ban. Aztán ugrunk egy nagyot, 1974-ben Philip Pettit, a Világkereskedelmi Központ két felhőkarcolója között ment át egy kifeszített kötélen, illegálisan, teszem hozzá. És végül 1976-ban az amerikai tudósok bejelentették, hogy a Viking 1 űrszonda életre utaló jeleket találta Marson. Hogy ezzel mi lett, megmondom őszintén, azt én sajnos nem tudom. Azt viszont igen, hogy érkeznek a legnagyobb dalok a folytatásban is. A Kaiser Chiefs-el csapunk majd a húrok közé, ez lesz a Ruby. Elő viszont Gáspár Laci énekel. Sosem vagy egyedül, ez szól mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Finom ízek, szuper árak, csak a CBA-ban. Vöröshagyma 145, dinnye 199 forint per kilogram, tenai étolaj 699 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 pakban 1345, traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 6-ától 9-ig érvényes. Minőség, amire számíthatsz, árak, amiket imádni fogsz. CBA.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkedni pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Gáspár Laci karrierje már 7 éves korában kezdődött, amikor megnyerte az iskolai Ki mint tudott egy Demjén Ferenc dallal. Nyutalmul az igazgatótól egy basszusgitárt kapott ajándékba, amit aztán autodidakta módon tanult meghasználni. Most szól tőle, a Sosem vagy egyedül.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: J Balvin és Willy William, meg a Mihente itt az Antriton. 13 óra 58 van, csodaszép délután kívánok. Hát itt most volt azért nyári hangulat, odakint nem biztos, hogy az elmondható szürkület van, kis szellő is, úgyhogy talán most azt lehet mondani, inkább ilyen őszies az idő, persze meleg az van, úgyhogy erről azért lehet tudni, hogy tényleg nyáron vagyunk. Na de, ami a dalokat illeti, ezek most egy kicsit szünetelnek, érkeznek a hírek, informálódunk, aztán természetesen majd az útinfókkal is jövök. Taylor Swift meg az Opalite szól majd a következő órában. Kezdésként viszont a Trick Me érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Filmpremierekkel is készül a Veszprém Balaton filmpiknik. Megdőlt az abszolút melegrekord a Kékestetőn. Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Magyarország helye egyértelműen az Európai és Transatlanti Szövetségi Rendszerben van, az Európai Unió és a NATO elkötelezett tagjaként, írta a Tisza párt parlamenti frakciójának vezetője Facebook oldalán, miután az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségén részt vett egy megbeszélésen. Bújdosó Andrea azt közölte, az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének megkeresésére Hajdú Mártonnal, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökével megbeszélés folytattak a nagykövetség politikai és gazdasági ügyekért felelős első osztályú titkárával. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül a Veszprém Balaton filmpiknik, amely augusztus 27 és 29 között várja a nézőket Veszprémben és Balatonfüreden. Teljessé vált a megújult Veszprém Balaton filmpiknik programja, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozók, koncertek és gyerekprogramok is lesznek. Premier előtt vetítik augusztus 29-én Dubó Kata és Szilágyi Fanni Még egy kívánság című filmjét Hermányi Marian és Kádár Gellért főszereplésével. Megdőlt az abszolút melegrekord Kékestetőn. Az előzetes adatok alapján még sosem mértek olyan magas értéket Magyarország legmagasabb pontján, mint tegnap, írja az Időkép. A korábbi abszolút hőmérsékleti rekordot 2007. július 20-án regisztrálták hazánk legmagasabb pontján. Akkor 31,4 Celsius fokot mutatott a hőmérő a legmelegebb percekben. Augusztus 6-án ezt az értéket túlszárnyaltuk, fél kettőkor már több mint 32 fok volt a Kékestetőn. A legmagasabb vörös fokozatú hőségriasztást adta ki csütörtökre egész Horvátországra. A tartós szárazság miatt több folyó vízállása történelmi mélypontra süllyedt, két kisebb vízfolyás pedig napokon belül ki is száradhat. A horvát vízgazdálkodási vállalat vezérigazgatója szerint néhány napon belül kiszáradhat a Pozsega térségében folyó Orjava, valamint a Varast közelében húzódó Plitvica. Pompejben kiállították az ókori görög szobrász Polükleitosz elveszett híres szobrának bronz másolatát. A szobor elkészítéséhez művének egyik fennmaradt római márvány másolatát használták, a fejéhez pedig egy Herkuleneumban talált bronz szobor fejet. A Pompeji Régészeti Park igazgatója szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az új szobor a Pompeji Ásatások Múzeumában látható.
2: Rádió Andrit időjárás.
5: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan zápor, zivatar kialakulhat, nagyobb számban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30-35 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra múlt már, 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra. Nézzük, hogy mi a helyzet a környéken. Van egy állandó munkálatunk továbbra is az M6-os autópályán, ahol aszfaltoznak a 154-es, valamint a 161-es kilométerek között. Az országhatár felé tartó oldalon a leálló sávot és egy forgalmi sávot érinti a sávlezárás, óvatosan, ha arra halad. Aztán van itt a környéken még munkálat, kaszálás egészen pontosan a 6-os főúton, az M6-os, M9-es, 6-os út M9-es körforgalom, illetve a siófoki elágazók között, de munkálkodnak a 63-ason a Szedresi elágazótól Szedres utánig, szintén kaszálás van folyamatban, és a Dombori bevezető úton is árokpatka szegélyrendezés zajlik, ahogy teszik ezt Kisdorog és Zomba között is. Bonyhádnál az 5603-as út bevezetőjén útkarbantartási munkálatok vannak, illetve szintén ilyen munkálatokat végeznek a Rákóczi-Ferenc utca végén is, úgyhogy arra is útszűkülettel készüljön. A városra közelítve már nézem is, hogy mi a helyzet a zsúfoltságot illetően. Az újvárosi templomnál vannak sokan, ahogy az szokott lenni, illetve a volt tanítóképző előtti kereszteződésben. A központtól keletre egy kicsit a Szent István tér és délre a kórházi kápolnáig tartó szakasz megint csak megélénkül, de ahogy az lenni szokott, a Csatári torok körforgalma és az odavezető út, főút szakasz is eléggé zsúfolt. Az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, ahogy az lenni szokott, illetve a Kesejusi úton is áll egy icipicit a sor. Ha arra halad, akkor mindenképpen számoljon pár perc csúszással. Egyébként rendőrökről, trafiról nem kaptunk bejelentést, meg semmi egyébről szerencsére, balesetről vagy hasonlóról, de ha ön bármere is jár és valami szokatlan tapasztal, csöröghet nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy megoszthatja SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Vigyázzon magára az utakon, jó utat kívánunk! És akkor most már vissza a dalokhoz, ténylegesen a ma kedvenceim meg a tegnap slágerei sorban állnak a folytatásban is. Én Vörös Levente vagyok, 14 óra követően pedig Kellis és a Trick Me érkezik, ahogy azt ígértem.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

Ellie Goulding, meg a Love Me Like You Do. Itt az Antriton, pontosan 14 óra 30 van, csodaszép délután kívánok a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel itt az Antriton. Hát nézzük meg azt az időjárást, ahogy szoktuk ilyenkor, mert a mai nappal megérkezett hozzánk a hidegfront, aminek lehet örülni, egy kicsit fellélegezhet a természet is, főleg, hogyha a csapadék is esni fog mellé. Na de, hogy alakul majd a mai nap? Jelenleg 36 fokot mutatnak a hőmérők, ami azért a 40-hez képest egy kicsi visszaesés, és borult égboltot ír az időkép, én viszont nem ezt látom, most inkább kisütött a nap, és a kék ég van, ami fölöttünk. Egyébként majd érkezhet az eső, tehát ezt írják jócskán 16 óra környékén, benne van a pakliban, és narancssárga figyelmeztetésre levitték a hőségre kiadott harmadfokú riasztást, tehát ez most már csak másodfokúvá változott. Nyilván ez köszönhető a hidegfrontnak, ennek ellenére a lengeruha az maradhat, a rövid szoknya, rövid nadrág, póló, kalap, sapka még mindig nagyon fontos, így is, hogy kicsit hidegebb van, hidegebb, hát pár fokkal alacsonyabb a hőmérséklet, talán ez sokkal jobban passzoló megfogalmazás. Szóval meleg az van, esernyőt most már ajánl az időkép a mai ruha tipp mellé, a pollen jelentésről pedig csak annyit, hogy a csalánfélék vannak közepesen jelen a levegőben, ami szintén jó egy kicsit, mert a parlagfű pollen szemei most már főként alacsony helyenként közepes koncentrációval jelennek meg. Egyelőre még nincs itt a parlagfű pollen szezonja. Ha önnek valamilyen tünete van, akkor mindenképpen forduljon az orvosához, és ő tud segíteni. Egyébként, amit már említettem, hogy érkezik a hidegfront, a kánikula meg a forróság kicsit csökken, úgyhogy ennek lehet örülni, de azért még itt van velünk, emiatt keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, szédülés, rosszulét, légzési nehézségek, fejfájás és migrén is egyaránt jelentkezhet, de benne van még mindig, hogy nő a stroke, illetve az infarktus előfordulásának a valószínűsége is. A trópusi éjszakák velünk maradnak, emiatt romlik az alvás minőségünk, 20 fokig hűl a levegő az éjszaka folyamán, megint csak, úgyhogy ez sem egy be 20 alá. A szeles idő, mert érkezik a hidegfront, a szél is, a szeles idő egy kicsit azért fejfájásos tüneteket okozhat, ingerlékenyebbek és nyugtalanabbak is lehetünk, de hát természetesen a jó dalok ezt is igyekeznek majd egy kicsit oldani. Ami nagyon fontos, hogy kerüljük a koffein és alkoholtartalmú italokat, ezek elvonják a vizet, úgyhogy legfőképpen tiszta víz, amit érdemes inni, és természetesen étrendünkben is érdemes inkább előnyben részesíteni a könnyedebb és zsírszegényebb ételeket, hát könnyebb a szervezetünknek felem megemésztenie. Szóval együnk sok gyümölcsöt, zöldséget, ez még nagyon-nagyon fontos, és természetesen hallgassunk jó dolgokat a folytatásban is. Rúzsa Magdi, meg a Rúzs, ezt szól mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed! Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám.
4: Hazánk egyik legismertebb női énekesével folytatjuk, aki a Vajdaságból indult, 2006-ban megnyerte a Megasztár 3. évadát, majd 2007-ben ő képviselt minket az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol végül aztán a 9. lett a döntőben. Ő most Rúzsa Magdi, és a Rúzs itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Rihanna a Barbadosi bombázó énekelt Pondo Replay, ez szólt itt az Antriton 14 óra, 57-kor a ma kedvencei, na meg a tegnap slágereik között. Egész csodás napunk van ma, azt leszámítva természetesen, hogy meleg azért van, de most már talán annyira nem éget a nap, nem nincs az a füllett kánikula, és még talán-talán eső is érkezhet. Ahogy érkeznek most a hírek, a régiós térség legfontosabbjai, Joli szállítja őket, aztán természetesen hozom majd vissza a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit, Kendrick Lamar és Sia közöse az All The Stars is szól majd.

0: előbb viszont Donna Lewis, I Love You Always Forever. Várom vissza a hideg után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megnyílt az Auchan! Ünnepelj velünk! Szupernyitási akciók, 10%-os kupon és új kávézó vár a megújult áruházban. Ráadásul a lepke orhide a bizalomkártyával most 1899 forint helyett 47% kedvezménnyel csak 999 forint. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: Újra nyitott az Osan áruház. Megkezdődött a 2026-27-es színházi évad. Pár fokkal hűvösebb lesz szombaton. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. augusztus 7-én pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Augusztus 6-án 5 tűzesethez és 2 műszaki mentéshez vonultak a vármegye tűzoltói. 4 alkalommal a szomszédes vármegyékbe riasztották őket szabadtéri tüzekoltásához. Lesodródott az úttestről, majd a szalagkorlátnak csapódott egy teherautó csütörtök délelőtt az M6-os autópálya 97. kilométerénél Paks térségében a Pécs felé vezető oldalon. A baleset helyszínére a paksi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett. 1000 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet csütörtök este Szakályban, a vasútállomás és a Kapospartja közötti területen. A tamási önkormányzati tűzoltók egy vízsugár, putonyfecskendő és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal augusztus 6-án kiadta az első hardware alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét, tudtuk meg a Tolna vármegyei NAV szakértőjétől, Mózsik Szilviától. Az új megoldás a pénztárgép használatra kötelezett vállalkozásokat segíti már most, 2 évvel az online pénztárgépek végleges kivezetése előtt. A hardware alapú e-pénztárgép elsősorban azoknak hasznos, akik jelenleg online pénztárgép használatára kötelezettek, így például a kiskereskedelmi üzletek, az étterem, a szálláshelyek, a taxisok, a plasztikai sebészek, a gyógyszertárak és a konditermek. Bár az online pénztárgépek a jelenlegi szabályok szerint 2028. július 1-jéig továbbra is használhatók, a vállalkozásoknak érdemes időben tájékozódniuk a számukra a legmegfelelőbb megoldásról. Ez a technológia újabb lépés a digitális nyugtaadás felé, a műszaki megoldás a vásárlók számára kényelmes és modern, a vállalkozásoknak pedig hatékonyabb üzletmenetet biztosít. Az első engedélyezett készülék egyértelmű jelzés, hogy lassan lépni kell. A technikai feltételek egyre kedvezőbbek ahhoz, hogy a pénztárgép használók időben felkészüljenek a jövő megoldásaira és jobban kiszolgálják a vásárlói igényeket. A nagy hőség ellenére sokan érkeztek a szexádi Osan áruház újranyitására, ahol ünnepi köszöntőt mondott Berlinger Attila polgármester.
3: 28 éve van jelen az Osan Magyarország Kft. Hazánkban. Az egyik első olyan nagykereskedelmi és kiskereskedelmi, elsősorban élelmiszerre alapuló bolthálózat láncot építette ki, amelynek a szupermarket részlegébe a nagy örömünkre Szexárd volt az első magyarországi üzlet, amely 2017-ben, azaz lassan most már 10 éve, hogy megnyitott. Ez időszak alatt én azt gondolom, ez az üzlet is megtalálta a szexádi kereskedelemben a helyét, a fekvését. Emlékszünk, hogy ez egy kultikus épület volt, hiszen a szexádi Korzó áruház valamennyiünk szívéhez közel nőtt, de azt gondolom, hogy ez az üzlet azért egy méltó környezetet biztosította a szexádi vásárlók számára azóta is. Eltelt 9 év egy kereskedelmi cég életébe, ez azért egy hosszú idő. Rohanó világban, modernizáló világban élünk, és megérett éppen az idő arra is, hogy ezt a boltot, ezt az üzletet teljesen átalakítsák. A mostani vásárlói szokásnak jóval bővebb kínálattal, megújult zöldség, gyümölcs, pékáru kínálattal rendelkezik ez az üzlet most már, vagy majd a megnyitó után mindenki láthatja is. Szexárd életében természetesen minden egyes ilyen kereskedelmi egységnek az is a jelentősége, hogy az itt dolgozók stabil munkahelyen lehetnek, sőt, ha jól tudom, akkor még bővített is létszámot az Osan Magyarország Kft. És megmondom azt is őszintén, hogy további tervek is vannak, amelyekről később beszámolunk. Annyit azért előzetesen elmondhatom, hogy az Osan az egyik úttörője ennek az Osan & Go című már teljesen a mai világnak megfelelő üzlettípusnak, ahol nincsenek már eladók, teljesen automatizáltan tudunk közlekedni, minden árut saját magunk választunk és saját magunk fizetünk ki, és ez egy automatikus rendszeren folyamatos pótlás alá kerül. Ez egy 24 órás vásárlási lehetőséget biztosít. Van Szexárdon is ilyen terv, hogy a jövőben valahol egy ilyen üzlet nyíljon, erről fogunk tárgyalni a cégvezetőivel a közeljövőben. Ezen a szép nyári napon nem tudok más kívánni a szexárdiaknak, mint hogy nézzenek ül egy új üzletben, azt gondolom kiváló árakkal, hatalmas árubőséggel találkoznak, és Szexárdon megint egy megújult kereskedelmi üzlet szolgálja ki akkor minden jobban a vásárlók igényeit.
2: A Művészetek Házában augusztus 8-án szombaton 11 órától kerül sor Bencsik János Divina Komédia sorozat című kiállításának ünnepélyes megnyitójára. A programon köszöntőt mond dr. Fusz György, Szekszárd megyei jogúváros alpolgármestere, a tárlatot a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány képviseletében Marosvölgyi Gábor művészettörténész nyitja meg. Közreműködik Lozsányi Tamás orgonaművész. A tárlat a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány megvalósításában saját gyűjteményi anyagából kerül megrendezésre, amely a 20. század második felének magyar művészet történetébe, képzőművészetébe enged bepillantást. Dantéval utazni, álmot élni jelent, fogalmazott Bencsik János, a Római Román Akadémián 1978-ban bemutatott 33 litográfia eléért bevezetőjében, amely a nagy firenzei író halhatatlan művéhez készült. Az 1971-re elkészült Isteni Színjáték litográfiai sorozatot Európa szerte kiállították, ezzel nemzetközi elismertséget szerzett alkotójának. Megkezdődött a 2026-27-es színházi évad a Babits Mihály Kulturális Központban. Arról, hogy milyen előadások lesznek terítéken, Varga Dalmas szakmai igazgató helyettes beszél.
0: A 2026-27-es színházi évadunkban is nagyon jó kis darabokkal várjuk a színházak kedvelőit. Két felnőtt és három gyermek bérlettel készültünk, mind a felnőttek, mind a gyermekek számára. A felnőtt bérleteink a már jól megszokott Múzsa és Orfeum bérletek, a gyermekbérleteknél pedig a szintén most már egy-két éve így működő kisiskolás plusz és óvodás bérletek érhetőek el. A bérletvásárlás elindult, úgyhogy sok szeretettel várunk minden bérletvásárlót, és akkor egy picit így magáról a bérletekről. Múzsa bérletben igazából egyet emelnék most ki, mert az elérhetőségeinken egészen pontosan olvasható lesz majd a pontos évadi program. Shakespeare Sok hű hó semmiért című darab lesz például megtekinthető. Az Orfeum bérletben Szente Vajka Séf című darabja lesz megtekinthető, ami a játékszín előadása. Bérletvásárlásra a jegypénztárunkban van lehetőség, ez 2-től vasárnapig 13-tól 20 óráig a jegypénztár nyitvatartási idejében, illetve a Turinform irodánkban a Garai tér 17 szám alatt, valamint a www.szekszárdagóra.hu oldalon, ami átirányít a jegy.hu oldalra.
2: Új jelölti edzőt igazolt a Tarka SC Szekszárd. Az idei szezontól Hadlacki Bence látja majd el ezt a feladatot, értesültünk a csapat weboldaláról. Hadlacki Bence idén diplomázott a Testnevelési Egyetemen, de már jelentős NB1-es rutinra tett szert, hiszen szülővárosa a székesfehérvári DKK a csapata mellett dolgozott az elmúlt két szezonban. A következő szezon számomra egy új kihívás lesz, hiszen egy magasabb szinten dolgozhatok tovább, egy olyan csapatnál, amely komoly célokkal rendelkezik. Ezt nagyon motiválónak érzem. Kihívásként tekintek arra is, hogy életemben először egy másik városban folytatom a munkát. Egy új közeg mindig igényel egy kis alkalmazkodást, de az eddigi tapasztalataim nagyon pozitívak, a szekszárdi közösséget pedig nagyon befogadónak érzem, ezért úgy gondolom, hogy a beilleszkedéssel nem lesz probléma, nyilatkozta a tréner. Szombaton sok napsütése van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk, Szekszárdon és a Viltárkörzetben szombaton hajnalban 20, napközben 33 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
4: Jolina, köszönjük szépen a híreket. 15 óra múlt már, én Vörös Levente vagyok a stúdióban egészen 18-ig. Együtt pörgetjük a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit itt az Antriton. Dana Louise és az I Love You Always Forever. Ez az, amivel indulunk most.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

Én itt vagyok önnel, az Atomic Kitten énekelt Be With You, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között 15 óra 31-et mutat az órám. Csodálatos délután kívánok, augusztus 7-én pénteken járunk, mozi műsort hoztam ezúttal, mert hogy nyitva az Agora mozi, volt egy nagyobb leállásuk ugyan, de most már újra lehet menni, és jobbnál jobb filmeket vetítenek. 14 órától a Vajánát például, hát erről már lecsúsztunk, viszont lehet nézni holnap és holnap után is. Tehát 14 óra egy szinkronizált amerikai kalandfilmről van szó. Érdekesség egyébként, hogy Dwayne Johnson szereplő is, aki a rajzfilm változatban szinkron szerepet is vállalt. Most pedig ugye, mint a szikla úgy szerepel benne. Aztán a Sivatag fia még 16:30-kor, ez elcsíphető. Ez egy kalandfilm, francia kalandfilmről van szó. És érkezik a Pókember vadonatúj nap is, 18:30-kor. A hétvégén lesz majd egy kis kavarás, mert a 14 órás Vajana után jön a Pókember vadonatúj nap 8-án, valamint 9-én, este pedig majd 19:30-tól a Motor City-t lehet megtekinteni. Ez is egy amerikai akciófilm. Úgyhogy ebben a három napban meg lehet nézni 4 filmet is itt az Agora moziban, mindenképpen érdemes ellátogatni, bővebb infokért pedig a sexardagora.hu-ra felkukkantani, és természetesen velünk tartani a folytatásban. Na nem az infokért, hanem a dalokért, Post Malone, meg a Chemical, ezt pörgetem mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkedni pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Epreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51. Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Azzal az amerikai énekessel folytatjuk, akinek albumai szinte az összes fontos topista első helyén tanyáztak, 18 Grammy-díjra jelölték, és még egyes se nyert, na de egyszer csak megtörik a jég és bezsebel egy ilyen elismerést. Ő Post Malone és a Chemical, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió!

0: A Rákszettel nosztalgiáztunk itt az Antriton, itt Must Have Been Love, ezt szóltam a kedvenceim, meg a tegnap slágerei között. 2 perc múlva már a 16 órán járunk, ez azért sokaknál azt jelenti, hogy vége a munkaidőnek, ki lehet csekkolni, irány haza, hozom majd a legfontosabb információkat az utakról, és aztán vissza a legnagyobbakat. Klak, klak, out of the dark, ezzel indulunk majd.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
7: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást? De jól megy valakinek.
8: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
7: Aha, így már értem.
9: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁVA fesztiválra. Megtartotta első ülését a Roma Kulturális Fórum. Szombaton sok napsütésre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Az oktatás fejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása, a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázaton. Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra, közölte a MÁV csoport pénteken az MTI-vel. Azt írták, hogy a fesztivál idején a hív járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári szigetre való kijutást és a biztonságos hazatérést, tették hozzá. Kifejtették, hogy a koncert után 23 óra és 1 óra között átlagosan 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Több mint 632 000 utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra után járunk, 3 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra. Vannak állandó munkálatok még, sok helyről már azért elvonultak a közutasok, de az M6-os autópályán érdemes figyelni. Aszfaltozási munkálatok miatt a 154-es, valamint a 161-es kilométerek között korlátozzák a leállósávot és egy forgalmi sávot mellé. Ez egészen Decs vonalától a bátaszéki lehajtóig tart, óvatosan, ha arra közlekedne. Máshonnan már tehát elvonultak, a városra közelítek tehát, és azt látom, hogy még nem élénkült meg annyira a forgalom, de várható majd, hogy megszaporodnak az autósok, legfőképpen a tanítóképző előtti kereszteződésben, de már látok pirosat a kórházi kápolnánál, és a Csatári torok körforgalma is kezd úgy, ahogy elveszni. Az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, az autóbuszállomás és a vasútállomás között pedig érdemes figyelni a gyalogosokra, óvatosan, ha arra menne. Rendőrről, trafiról kaptunk bejelentést, itt Szekszárdon a Szőlőhegyi körforgalomnál vannak kint, illetve a 6-os főúton a sötétvagyító behajtójánál mérik a sebességet, úgyhogy ha arra jár, legyen egy kicsit könnyebb a lába, de egyébként is vezessen óvatosan, körültekintően és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztalat, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írja meg SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk! A közlekedés letudva, irány hát haza a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, ez most már sima menet lesz. Én Vörös Levente vagyok, ebben az órában is a legnagyobb dalok szólnak, csak klak, klak, out of the dark, ezzel indulunk.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

Pink meg a Try. Itt az Andriton, 2 perccel járunk 17:30 előtt, és csodaszép délután kívánok a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel, és jó kis infokkal, mert hogy pozitív változás történik a benzinkutakon az üzemanyag árak tekintetében, holnaptól tovább csökkennek a nagykereskedelmi árak, a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig majd 3 forinttal lesz alacsonyabb, ugye csütörtökön már bejelentettek egy ilyen árcsökkenést, ez a mai országos átlagárakban is már megmutatkozik, nagyrészt megjelent a kutakon 585 forint, illetve 660 forint a 95-ös benzin és a gázolajnak az átlagára, és természetesen ezek majd még mehetnek lejjebb a hétvégén, ami szerintem tök szuper. Most éppen 85 dolláron mérnek egy Brent olajhordót, illetve lejjebb ment jócskán a 3.16-ról már csak 3.13-ra. Ez a bizonyos zöldhasú USA dollár a középár folyamon legalábbis. Úgyhogy jók a kilátások, további csökkenés várható, ennek lehet örülni, ha teheti, akkor inkább holnap tankoljon, meglátjuk, hogy mit érvényesítenek belőle a kutakon. Mi pedig meglátjuk, hogy mik jönnek a folytatásban, én már azért tudom, el is árulom a következő dalt. Hevesi Tamás, Diadal, ez szól mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
2: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám!
6: Hevesi Tamás nem csak a labdarúgásban és az edzősködésben remekel, bizony a magyar toplistákon is hetekig az első volt, az Egy életen át kell játszani albuma. Egy évvel később kiadta a következő nagy lemezét, erről jön most itt az Antriton a Diadal.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: most már nem kell sokat várni. Michael Gray meg a The Weeknd szólt itt az Antriton 16 óra 58-kor. Itt a hétvége, hamarosan, még azért pénteken van egy-két dolog, amit el kell intézni az embernek, de azért már fordulunk a pihenésben. Meg persze fordulunk majd a következő órára is, a híreket követően érkeznek vissza a legnagyobbak ide az Antritra. Army of Lovers, Crucified, ez is szól. Előbb viszont még a Hol fényben táncolunk egyet. Moonlight, ezzel várom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Megnyílt az Auchan! Ünnepelj velünk! Szupernyitási akciók, 10%-os kupon és új kávézó vár a megújult áruházban. Ráadásul a lepke orhide a bizalomkártyával most 1899 forint helyett 47% kedvezménnyel csak 999 forint. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁVA fesztiválra. Megtartott első ülését a Roma Kulturális Fórum. Szombaton sok napsütésre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Az oktatás fejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása, a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázaton. Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra, közölte a MÁV csoport pénteken az MTI-vel. Azt írták, hogy a fesztivál idején a hív járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári Szigetre való kijutást és a biztonságos hazatérést, tették hozzá. Kifejtették, hogy a koncert után 23 óra és 1 óra között átlagosan 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tarr Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Több mint 632 000 utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 17 óra után járunk, 3 perccel üdvözlöm itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok. Csoda szuper, hogy együtt indítjuk a hétvégét, együtt a jó dalokkal. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei, Jubel és a Dancing in the Moonlight, ezzel indulunk most.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

0: Ballagtunk, mint a katona itt az Antriton. 2 perc múlva 5:30, csodaszép délután, lassacskán estét kívánhatok itt a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Elő viszont ballagjunk, mert hamarosan, augusztus 7-én vagyunk, hamarosan a gyerekek ballagnak az iskolába. Ezzel kapcsolatosan tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy radírozzuk ki a különbségeket. Egy ilyen kampányuk van, ennek a keretében olyan családokat támogatnak, amelyeknek nehézséget okoz az iskola kezdés. Elsősorban várnak iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket is fogadnak. Augusztus 10-ig várják a jó állapotú adományokat az ország számos gyűjtőpontján, egyébként itt Szekszáron a Belvárosi templomban augusztus 9 és 17 óra között. Természetesen ezek jó minőségű dolgok legyenek, ez nagyon fontos, hogy lehessen még őket használni. Iskolatáskák legfőképpen ugye ezek, amik nagyobb összeget jelentenek, füzetek, a vonalas, kockás, úgynevezett kockás, négyzetrácsos, matek tanárom most jól leszidne, hogy azt mondtam, hogy kockás. Ezek négyzetrácsos füzetek, ugye írószerek, és ugye, mint említettem, rajz, illetve festőeszközök, nagyon fontos, tehát jó állapotban legyenek. Ezeket gyűjtik, érdemes egy kicsit adakozni, hogyha teheti, akkor mindenképpen érdemes őket felkeresni. Mi pedig felkeressük a legnagyobb dalokat itt az Antridon a folytatásban is, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között Dua Lipa és a Training Season, ez szól pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Finom ízek, szuper árak, csak a CBA-ban. Vöröshagyma 145, dinnye 199 forint per kilogram, tenai étolaj 699 forint, aranyfálcán sör 5+1 pakban 1345, traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 6-ától 9-ig érvényes. Minőség, amire számíthatsz, árak, amiket imádni fogsz. CBA.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés!
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szévédő kéne nekünk!
6: Ön milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet

0: telefon számon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Jön a koszovói albán származású énekesnő, aki modellként kezdte karrierjét, majd 2017-ben kiadta a saját magáról elnevezett albumát. Épp csak 30 éves, de már több díjat is bezsebelt, pár toplista elsőséggel együtt. Ő Dua Lipa és a Training Season itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antenna.

0: Jazz meg az és a csepp a tengerben. 17 óra 57-kor, amivel búcsúzom a mai nap. Ez persze nem azt jelenti, hogy elválnak az útjaink természetesen. A ma kedvenceit meg a tegnap slágerét itt hagyom a folytatásban, és én is csatlakozom a bulizáshoz a hétvége hátralévő részében, mert bizony itt a hétvége, ennek örülünk. Holnap reggel Anitával ébredezhet reggel 6 órától, aztán vasárnap érkezik majd a magazin műsorunk is 8-tól, a vendégeiről holnap délután rántjuk le leplet Facebook oldalunkon, lehet minket ott is követni, meg persze, hogyha lemaradt volna a beszélgetésekről, vagy akár a korábbiakról is szeretné őket meghallgatni, érdemes minket bekövetni az YouTube csatornánkon is, Rádió Antrit néven vagyunk megtalálhatók. A folytatásban tehát itt vannak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, én pedig legközelebb vasárnap érkezem, a hétvége második napját tölthetjük majd együtt egészen déltől. Addig is kívánok további szép estét és jó szórakozást a folytatásban, na meg kellemes hétvégét. Az elmúlt órákban Vörös Leventit hallottam, köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Újabb meleg rekordok dőltek meg. Szombaton sok lesz a napsütés, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó. Közölte Szondi Vanda, kormány szóvivő csütörtökön a kormány Facebook oldalán. A videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalmány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosultatta hozzá. Újabb meleg rekordok töltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Tájékoztattak arról is, hogy egy zivatar nyomán megdőlt a napi szélrekord Szolnokon, ahol óránként 113 km-es széllökést regisztráltak. Az előző napi szélrekord 2010-ből származott, óránként 107 km körös ladányban. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedélyfélig lesz érvényben. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül a Veszprém Balaton filmpiknik, amely augusztus 27 és 29 között várja a nézőket Veszprémben és Balatonfüreden. Teljessé vált a megújult Veszprém Balaton filmpiknik programja, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozók, koncertek és gyerekprogramok is lesznek. Premier előtt vetítik augusztus 29-én Dubó Kata és Szilágyi Fanni még egy kívánság című filmjét, Hermányi Marian és Kádár Gellért főszereplésével. Pompejben kiállították az ókori görög szobrász Polükleitosz elveszett híres szobrának bronzmásolatát. A szobor elkészítéséhez művének egyik fennmaradt római márványmásolatát használták, a fejéhez pedig egy Herkuláneumban talált bronzszobor fejet. A Pompeji Régészeti Park igazgatója szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az új szobor a Pompeji Ásatások Múzeumában látható. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Kapcs meg telefon! A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szekszárdon. Rádió Andrét.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Megnyílt az Auchan! Ünnepelj velünk! Szupernyitási akciók, 10%-os kupon és új kávézóvár a megújult áruházban. Ráadásul a lepke orhide a bizalomkártyával most 1899 forint helyett 47% kedvezménnyel csak 999 forint. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom

0: Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
1: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Magyarország megkapja a kötelezettségek alapján nekünk járó vízmennyiséget a Dunán. Kínai kutatók elkészítették a Hold új geológiai térképét. Hajnalban nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton szavazat is a parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrea, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrea a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be állam. Főjelöltjüket. Magyarország megkapja a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán. Orbán Anita külügyminiszter telefonon egyeztetett Tömás Terebával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével, aki megígérte, mindent megtesz azért, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget, közölte. Ismét cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink bármilyen módon felelősek lennének a Duna alacsony vízállásáért. Azt is megköszönte, hogy amennyiben Szlovákiában hamarabb érkezne csapadék, készek az abból származó többletvíz egy részét elsőbséggel Magyarország rendelkezésére bocsájtani, írta Orbán Anita. A hegymászás, az alpinizmus, a hagyományos téli disznótor és a húsvéti kerepelés is felkerült Szlovénia szellemi kulturális örökségének országos jegyzékére. A hegymászás Szlovéniában erős közösségi hagyomány, több mint 300 egyesület működik a Szlovén Hegymászó Szövetség keretében, összesen több mint 60 ezer taggal. Jóval helyibb hagyomány a húsvéti kerepelés nagy csütörtöktől nagy szombatig, amikor a templomi harangok elnémulnak, kereplősök járják a várost és zajkeltő eszközei idézik fel Krisztus szenvedését és halálát. A mostani bővítéssel a jegyzék egyszerre emel ki országos jelentőségű szlovén hagyományokat és kisebb helyi közösségekhez kötődő szokásokat. Kínai kutatók bemutatták a Hold teljes felszínének új, 1:5 millióhoz méretarányú geológiai térképét, amely a legfrissebb holdkutatási eredmények alapján készült, közölte a Kínai Geológiai Tudományok Akadémiájának Földtani Intézete csütörtökön. A térkép több mint 13 ezer becsapódási krátert és 81 becsapódási medencét ábrázol, emellett 14 féle geológiai szerkezetet és 17 kőzettípust különít el. Az új térkép a kínai kutatók szerint a holdkutatás programokat, köztük a leszállóhelyek kiválasztását és egy holdi kutatóállomás kialakítását is segítheti.
3: Rádió Andrét időjárás.
4: Hajnalban nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, de az éjszaka második felében nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Az északi-északkeleti szél több helyen is élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Ilyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám.

egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak,

0: és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a Nava Balatonnál. Adományokat vár a református szeretetszolgálat. Szombaton sok lesz a napsütés, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a Balatonnál a NAV, több mint 300 esetben tártak fel szabálytalanságot. Ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársaik nem csak a vendéglátó helyeket és üzleteket keresték fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igény. Bevettek, például szup és kvad bérlést, valamint taxi szolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás ámulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrá, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrá a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be állam főjelöltjüket. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékos. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét FM 101. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁVA fesztiválra. Megtartotta első ülését a Roma Kulturális Fórum. Szombaton sok napsütésre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Az oktatás fejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása, a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázaton. Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra, közölte a MÁV csoport pénteken az MTI-vel. Azt írták, hogy a fesztivál idején a hív járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári szigetre való kijutást és a biztonságos hazatérést, tették hozzá.

0: Kifejtették, hogy a koncertek után 23 óra és 1 óra között átlagosan 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Több mint 632 000 utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Hajnalban nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, de az éjszaka második felében nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Az északi-északkeleti szél több helyen is élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAVA Balatonnál. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hajnalban nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a Balatonnál a NAV, több mint 300 esetben tártak fel szabálytalanságot. Ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársaik nem csak a vendéglátó helyeket és üzleteket keresték fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igényelték. Vettek, például szup és kvad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás ámulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök csütörtök este Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Posvai Gábor belügyminiszter szerint példaértékű volt a magyar emberek összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban. Közölte az óriási

0: hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Az extrém hőség csillapodni fog a napokban, de továbbra is figyeljünk egymásra, tette hozzá, megjegyezve a nyárnak és a meleg időjárásnak még messze nincs vége. Petícióban kérik a romániai medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és az állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A kezdeményezők rámutatnak, a romániai barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állam polgárságot is szerzett.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: legszebb, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Újabb meleg rekordok dőltek meg. Szombaton sok lesz a napsütés, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön a kormány Facebook oldalán. A videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalmány formájában kapják meg az érintett családok, a 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosultatta hozzá. Újabb meleg rekordok töltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Tájékoztattak arról is, hogy egy zivatar nyomán megdőlt a napi szélrekord Szolnokon, ahol óránként 113 km-es széllökést regisztráltak. Az előző napi szélrekord 2010-ből származott, óránként 107 km körös ladányban. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedély felig lesz érvényben. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül a Veszprém Balaton filmpiknik, amely augusztus 27 és 29 között várja a nézőket Veszprémben és Balatonfüreden. Teljessé vált a megújult Veszprém Balaton filmpiknik programja, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozók, koncertek és gyerekprogramok is lesznek. Premier előtt vetítik augusztus 29-én Dubó Kata és Szilágyi Fanni még egy kívánság című filmjét, Hermányi Marian és Kádár Gellért főszereplésével. Pompejben kiállították az ókori görög szobrász Polükleitosz elveszett híres szobrának bronz másolatát. A szobor elkészítéséhez művének egyik fennmaradt római márvány másolatát használták, a fejéhez pedig egy Herkuláneumban talált bronz szobor fejet.

0: A Pompei Régészeti Park igazgatója szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az új szobor a Pompei Ásatások Múzeumában látható. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitás a jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Hajnalban nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, de az éjszaka második felében nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Az északi-északkeleti szél több helyen is élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.